És nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.

másnak, a magamnak is hozz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsorát!

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a BL döntő miatt. Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió reggeli híreit Hitt Taller Andreától hallják. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 31-ig fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség a közösségi oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltőállomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton megrendezendő UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása, írta a rendőrség. Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem, ami a lakosság 11,1%-át jelenti, közölték egészségügyi szakemberek és civil szervezetek az Országos Szájegészségügyi Hét alkalmából csütörtökön. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a felnőtt lakosság mindössze 8,3%-ának van meg az összes saját foga, míg a 65 év felettiek körében a teljes fogatlanság aránya meghaladja a 40%-ot. Ez jelentősen rosszabb mutató több európai országhoz képest. Olaszországban 19, Szlovéniában pedig mintegy 16% ez az arány az idősek körében. A gyermekek körében is kedvezőtlen a helyzet, a 12 évesek csupán 36%-ának egészséges valamennyi foga, míg a 15 éveseknél ez az arány alig 22%. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a Szabadidő Parkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, íjászkodás és gólyalábas gyermekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr autók is, amikbe bele lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenás. És végül sport. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is második lett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai versenyen csütörtökön. A hazai szövetség közösségi oldala szerint az olimpiai ezüstérmes halász 80,59 méteres dobással zárt másodikként, míg Szabados Ármin ugyanebben a számban 78,84 méterrel ötödik lett. A viadal eredményközlő oldala szerint női 100 méteres gátfutásban Tóth Anna 13,28 másodperces idővel második, míg a rúdugró Kleckner Hanga 4,22 méterrel negyedik lett.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időben lesz részünk, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen. Csapadék vármegyénkben nem várható, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Arcpirítóan attraktív napot kívánok neked.
2: És neki is a kezdőbetűjével, az A-val.
1: Én látod, azért Andinak arcpirítóan attraktív. Örülök, hogy érezted.
2: Nagyon szép volt, nagyon szép volt.
1: Elképesztő formában vagyok ma, na, tehát azért lehetnék szerény, ha lenne mire.
2: Andi, szagoltad-e már Riannát?
3: Riannát nem, de állítólag jó illata van.
2: Mit képzelsz, milyen illata van? Tehát ilyen parfümös az illata, ami hogyha kilépsz a liftből, még utána egy darabig a liftnek olyan illata marad, vagy inkább egy ilyen természetes árnyalatot képzelsz el rajta?
3: Nem, biztos valami intenzív illata van egyébként. Amúgy a Agymenőkből, aki a Sheldont játssza, a színész, azt mondta, hogy ilyen, nem is tudom, mit mondta, hogy olyan illata van, mint egy angyalnak, vagy nem is tudom. Tehát hogy beszélt erről egy műsorban, és ugye utána mindenki az ő parfümjét akarta.
2: Édes, vagy inkább ilyen fűszeres?
1: Szerintem olyan, hogy angyal, akkor édes.
3: Édes, szerintem édes inkább. Igen.
1: Szerintem Rihanna biztos, hogy finom.
2: Egyébként a női illatokból tényleg ezek az édesek a jobbak szerintem. Na, mert most képzeld el, van mégis gond Rihanna parfümével, azzal a nagyon híres rúzs nevű illatszerrel, amiben képzeljétek el, butilfenil-metil... Pionalt találtak.
1: Azt nem szoktam ajánlani. Azt nem vigyétek túlzásba.
2: Na, tehát hogyha ilyet a szádba veszel, az nem jó.
1: Az nem.
3: Meg a magadra fújod,
2: az
1: sem. Hova van leírva ez a gyönyörű szép szó?
2: Ezt most vettem ki a cikkből. Butil, fenil, metil, propionál.
3: De szerintem ne erőtetsz.
1: De nekem tetszik, ahogy küzdkedik.
2: Ez van benne. Na de, ami a nagyobb baj, hogy ez a cucc, ez veszélyt jelent és kockázatot a nők termékenységére, illetve veszélyezteti a magzatok egészségét.
3: Csodálatos.
2: Régen használták egyébként ezt a szert rengeteg ilyen kozmetikumban, mert gyöngyvirágszerű illatot ont magából, de aztán amikor erre rájöttek, akkor ezt betiltották, és Rihannának a parfümében bizony ebből van. Úgyhogy visszahívták a brit szabályoknak tükrében az összes ilyet, és azt mondják, hogy már hozzák az újat, és hogyha valakinek ilyen van otthon, vannak itt javaslatok, kerestem köztük azt, hogy használd légfrissítőnek a WC-ben, de ez nem volt ott, vidd vissza a boltba, és kérjél újat.
1: Pedig szerintem egy jó kis butilfenilmetil propionál légfrissítő, most direkt rákerestem, nem fejből mondom, az simán üthet.
2: Annyira szép, hogy ki tudtad mondani. Én direkt elrontottam, hogy fölemeljelek ezáltal.
1: Köszönöm. Nem kell, én ma fölemelem magam, mondtam, hogy ma remek formában vagyok.
2: Na, és hát igen, az a kérdés, hogy egyrészt most már a férfiak sincsenek biztonságban, tehát itt a nyakpuszikkal óvatosan, mert hogyha pont Rihannás a csaj, akkor lehet, hogy gondok lesznek, ki tudja, hogy a férfiakra.
1: Hát azért, ha Rihannás a csaj, az úgy általában szerintem a pasikat nem rettenti el, nem tudom, te hogy vagy vele.
2: Hát ki tudja, hogy a férfiakra hogyan hat, hogyha megnyalsz.
1: Hát én el tudom képzelni, hogy a hat Rihanna a férfiakra.
2: Hát így áll, akkor te butilfenilmetil propionált, jó? És akkor megnézzük utána, hogy beszélsz ilyen szépeket.
1: Propionál, az igen.
2: Nyilván Rihanna nem volt ott a boltban, vagy nem volt ott a gyárban, nem volt ott a gyártósoron. Én ezt valahogy úgy képzelem, hogy őt beviszik egy helyre, ahol ilyen szagászok dolgoznak, és kiraknak 5 vagy 6 féle illatot, és akkor a Rihanna azt mondja, hogy na, ez tetszik, ezen induljunk el, és akkor ilyen kis változtatásokat kér, hogy legyen gyöngyvirágosabb.
1: Biztos, ezt így kérte szerintem, igen. El is tudom képzelni a szép Barbarossa kiejtésével, mondta, hogy a gyöngyvirág.
2: De nem a pákorról beszélünk.
1: Jó, cukin mondta.
2: Jó, de biztos, hogy igen. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nem állott a 11 éves kisgyerekek mellett, akik csomagolják ezt, illetve nem ő az, aki leszüreteli a vegyszereket, illetve kikocsvasztja a laborban, ő csak azt mondja, hogy na, én bízom az embereiben, ez az én termékem, ezt kirakjuk a polcra.
1: Nem is értem egyébként, hogy miért nem kérdezte meg, tehát erre külön oda kellett volna figyeljen, hogy igen, nagyon jó illat, na de, mi a helyzet erre a butilfenilmetilpropionállal? Van benne? Mennyi van benne?
2: Annyira élvezi.
3: De erre csak rá kéne kérdezniük amúgy, de hogy azért legyen már erre egy olyan ember, aki ellenőrzi ezeket.
1: Így van, egy butilfenilmetilpropionológus.
2: Ilyenből rengeteg szaladgál Angliában az utcákon. A metron is láttam a múltkor 2 munkanélkül.
3: Ott szomorogtak
2: munkanélkül. És de beugrottak volna dolgozni egy nagyot ezen a témán. Na jó, de visszatérve a parfümös ominózus esetre, szerinted, hogyha így a kedvenc parfümödről ez kiderülne, Andi, akkor ez azzal járna, hogy te innentől más illatot keresnél, vagy azzal járna, hogy oké, észrevették a hibát, és akkor biztos javítják, és akkor innentől rend lesz?
3: Nem, én többet biztos nem fújnám magamra. Azt tudti. Még akkor se, ha kijönne ilyen hír, nem bíznék már benne.
1: Nem mennél rá Rihannára?
3: Nem.
1: Pedig? Azt sokan megnéznék.
3: Nem. Én a Lady Gaga parfümjét használtam, abban meg Mi volt, várjátok, mandragóra volt.
2: Az nem a Harry Potter, nem az a furcsa növény, ami sikít.
1: Igen, az a Harry Potter, ezt meg én is tudom.
2: És ez milyen Beyoncé-s volt?
3: De ez egy rendes növény, tehát ez létező növény.
2: Beyoncé?
1: Lady Gaga.
2: Lady Gaga, ja, mert a Beyoncé-s magas hangokat
3: hoz. Na, annak viszont nagyon jó illata volt annak a parfümnek, de aztán azt is kivonták a forgalomból, nem tudom miért, de...
2: Biztos, mert állatokon tesztelték.
3: Nem tudom, ez ilyen fekete színe volt egyébként.
1: De állatokon mi arossebért tesztelnének egy női parfümet?
2: Hát, hogy milyen illatú a nyuszítőre.
1: Állatokon persze, minden... a hörcsögöt szaglászat, tudod, de valakinek ez a munkája, 8 órában szaglászat, a nyuszít meg a hörcsögöt.
2: Azt értettem soha, hogy miért baj, hogyha kirúzsoznak egy nyulat, de oké.
3: Hát, mert állatkínzás.
2: Hát, miért?
3: Hát nem szereti, valószínűleg nem ő jelentkezett a pozícióra.
2: Biztos van neki
1: ribi nyulak. Ribi nyulak
2: mindenkinek. Vannak a szentebbek, azok a húsvéti nyulak, meg vannak a ribi nyulak, akikkel lehet a rúzsokat tesztelni.
3: Igen, meg parfümöket. Ribi nyulak.
1: Azért egészen alternatív tanácsokat tudna adni. Komplett iparágaknak az Ádi szerintem.
2: Na jó, oké.
3: És így adták fel a hirdetést, hogy ribi nyulakat
1: keresünk. Napi 8 órában rúzsozásra.
2: Rúzstesztre. Ja, tovább kell menni. Szóval...
3: Magát is.
1: Én ezt élvezem. Tetszik, hogy így zavarba hoztad magad.
2: Riannának a...
1: És ezt látják ráadásul kamerán is.
2: Presztízse.
1: Megyünk, szépek vagyunk.
3: Elképzelte a nyulat kirúzsozva.
2: Igen, látom magam előtt.
1: Az még hagyjál, nem gyerünk, ezt a kicsit megkívánni, tudod?
3: Gyere, adj egy puszit.
2: Eszembe jutott.
1: Csókos szájú. Dök.
2: Eszembe jutott a Family Guy-ból egy ilyen jelenet. Na mindegy.
3: De olyan nyulat ne puszilgass, amelyik a Rihanna parfümjében van befogva.
1: A rúzs az mehet, de parfümöt arra fiára vigyázzál.
2: Mert a nyúl alapvetően szapora. Szóval...
1: Hát addig, amíg nem fújnak rá butilfenilmetilpropionál, per onnantól vége.
2: Itt különböző celebek és hírességek ugye különböző termékekhez adták a nevüket. És mindenféle híres márkák jöttek ki. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenki és minden terméket tesztelt le azok közül, ami itt van előttem a listán. Néhányat könnyű lesz megfejteni, hogy sikeres lett-e, néhányról viszont lehet sejteni egy kudarc, de lássuk, hogy mennyire tudjátok, és melyik terméket ismeritek. Kezdem egy nagyon-nagyon híressel, amit szerintem mindenki tud. Michael Jordanből milyen márka lett?
1: Cipő.
2: Az Air Jordan. 1984-ben indult már, tehát eléggé régen, és évente ez több milliárd dollár bevétel termel. Azért Jordannél el tudom képzelni, hogy ilyen cipőben mászkál, ugye?
1: Szerintem igen, én simán el tudom képzelni, meg hát gyakorlatilag több, nem tudom, 100 000 mászkálnak ilyen cipőben.
2: Uh-huh. Azt tudjátok, hogy a Beats termék, az a fejhallgató, az melyik celebhez köthető egy konkrét szériával? Ez fogam az Apple felvásárolta 2014-ben 3 milliárd dollárért, Dr. Dre.
1: Tényleg erről pedig mellett, hogy hallottam én is.
2: Akkor ittatok-e már valaha a Casamigos tequilából, ami George Clooney nevéhez köthető? Miért kezdenek a híresek mindenféle különböző összes italok gyártásába?
1: És aztán, ahogy öregedett, utána váltott kávéra, vagy mi?
2: Simán lehet.
1: Megvan a logika, tehát kicsit betakirázik, akkor másnap kell a kávé.
3: Én csak azt tudom, hogy a vámpírnaplós fiúknak van viszki márkájuk amúgy.
1: Na, én meg azt sem tudom, kik a vámpírnaplós fiúk. Tehát én egyenle vagyok maradva.
2: De miért nem ketchup? Vagy valami Bloody Mary? Valami, ami hozzápasszol.
3: Mert állandóan viszkit ittak a vámpírnaplókban.
1: Én nem tudom, a Dallasban ittak állandóan viszkit.
3: Ott is, igen.
1: Mondjuk a Larry Hagman az
3: de
1: életben
3: de nem használták ki ezt a lehetőséget.
1: Hát, az már rég volt rá. Látod, érted, ott volt a, mit tudom én, az Ente Ferenc se kezdett el saját taxis céget alapítani az életben.
2: Na de akkor ugorjunk bele a mélyébe a dolognak. Mondok egy híres terméket, szerintetek siker vagy sem, vagy csak úgy elfolyogatott a dolog, ha már alkoholos italoknál tartunk. Van egy olyan, vagy volt egy olyan, vagy van, ezt direkt nem árulom el, hogy Trump vodka.
3: No, Istenem.
2: Nyilván Donald Trumphoz köthető, 2006-ban indult, és vagy létező termék a mai napig is, vagy csak úgy elcsöpögett, tehát hogy működik, de nem annyira népszerű, vagy pedig iszonyat siker a Trump vodka Amerikában.
1: Szerintem lehet, hogy hallottunk volna róla, hogyha sikeres lenne, úgyhogy én inkább azért tippelek azt, hogy nem.
2: Kudarc? Jó, tök jók vagytok. A brand nagyon gyorsan megbukott, 2011-re meg is szűnt a Trump vodka, mint olyan. Jó, menjünk tovább. Akkor a Skims. Ez egy alakformáló ruházat.
3: Ez biztos,
2: kihez köthető, hogyha ennyire bólogatsz? Híres amerikai alakformáló.
3: De fogalmam sincs, valamelyik
2: vizé. Annyian vannak, mint a fene, és nem tudom eldönteni, hogy melyik.
1: Én csak az álom gyönyörű magyar alakformálót
3: igen,
1: ismerem.
3: Hogy hívják?
1: A Rékát.
2: Egy szúrófegyver.
3: Aj, tudom, a Kardashianék, valamelyik Kardashian, de nem tudom melyik.
2: A Kim. Jó, akkor ez siker. Hát 2023-ra.
1: Mondjuk neki olyan alakja van, hogy igen. Ott igen, ez én megértem.
2: Oké, mit szóltok a Lightning Bolt Energy Drinkhez? Ez Steven Seagal energiaitala.
1: Steven Seagal. Hát nézzél már, a 140 kiló az ember, érted?
4: Biztos, hogy csak cukros van, ez tuti.
1: Szerintem is.
2: Na ezzel mi van?
3: Szerintem ez csak úgy van, de nem népszerű.
1: Én sem érzem átütő sikernek.
2: 2005-ben indult, rövid ideig volt a piacon, kevés eladás és nagyon gyors megszűnése volt ennek a terméknek.
1: De mivel reklámozták, hogy ha ezt megiszod, akkor eltörsz három kart fél órán belül, vagy mi?
3: Fapofával.
1: Igen.
2: Nem tudom, megvan-e nektek az a történet, hogy Nikiék, itt a kollégánk Niki egy kisebb fajta gazdaságot kezdett el a kertjében működtetni. Innen származik például a mindenki által ismert örök klasszikus sláger, a félig vaddisznó, félig házi sertés, amit Minnesota-i törpe malacnak hittek. De szintén ebből a kertből a fűtött tyúkol, meg az egyéb nyalánkságok. Tehát, hogy azért itt vannak próbálkozások, vannak sikertörténetek, vannak kisebb fajta kudarcok. Én már nagyon régen feliratkoztam, hogy én kacsatojást szeretnék tőle kérni. Nyilván végigkövettétek a kis, hát a kis szenvedés történetemet, vagy passiómat ezzel kapcsolatban, hogy ki kellett várnom, míg végre sorra kerülök, mert sokan iratkoztak fel kacsatojásra.
1: De várjál, mi lett? De várjál, kiderült a kacsáról, hogy strúc vagy mi?
3: De várjál, felét meg ránk akarta.
2: Igen, mert annyira nézte, hogy ez kizárt, hogy ekkora egy kacsatojás, én nem így készültem, de nem láttam még kacsatojást, hát oké, együk meg, vigyük haza, most mi baj lehet, de nektek akartam adni a felét, mert hogy ennyit nem eszünk meg. Elemben tök jó tojásleves lett belőle. Na, de most akkor jön a folytatás, Niki ma bejön, tartozom neked egy vallomással, Ádi.
3: Az nem is kacsatojás.
2: Jézusom,
3: volt.
2: Mi lesz? Az nem is kacsatojás volt. Hát, mi? Hát lúd. Mondom, de Niki, hát itt mesélted, mutattad a kezeden a sérüléseket, hogy a kacsa alól vetted ki. Hát igen, mert ezek lopkodják. Úgyhogy állítólag a Nikiék kacsája
3: de
2: ellopta.
3: Kocsi, hogy, de a kacsa hogy lop? Már most komolyan. Tehát,
2: hát
3: hogy
2: megy a kis levezetésére, hogy háp, így megfogja a lutajást, ami egyébként kétszer akkora, mint a feje, de négyszer akkora,
1: hát
2: mint a
1: ügyesen,
2: feje.
1: Hát akkor ügyesen, ügyesen.
2: Átgörgeti. Tehát a Nikiéknél a kacsa ellopja a lúd alól a tojást, majd ráül, mintha a sajátja lenne, majd megcsípi a Nikit, amikor elhozza nekem.
3: Hát mert azt ő lopta magának, hát nem, hogy már elvigye a dóla.
2: Ti most ezt elhiszitek? Na akkor én most mit ettem?
1: Lúd tojás leves.
2: Krokodil volt. Finom volt.
1: Hát a lúd meg onnan lopta a krokodil alól, igen.
2: De azt mondta Niki, hogy vigasztaljon az, de most már ezt se tudom, hogy a lúd tojás állítólag ilyen 1500 forint egy darab. Az
1: na,
2: létezik?
1: Aranyáron volt úgy egyed.
3: De most ez azt jelenti, hogy most még fel akarja számolni neked.
1: Ja, hogy feláros lesz. Figyelj, feláros.
2: Szóval a kezdőgazdaságokban ilyen problémák merülnek fel. Hát, jó, hogy nem disznó tojást hoz, nem? Ellopta a disznó alúttól a kacsa tojást.
1: Hát a híres minnesotai törpedisznó, ami lehet, hogy inkább Máté Szalkai törpedisznó volt, nem minnesotai, de hát.
2: Szóval akkor most senki nem tudja, de utána mondtani ki, hogy még abban sem biztos, hogy ez tényleg így van. Tehát az is lehet, hogy igazából mégis kacsatojás volt. Most hát tényleg nem tudom, mit
1: tettem. De mi van de akkor, ha ő visszalopta?
3: De honnan tudod eldönteni akkor, hogy melyik a kacsa, meg melyik a lúd?
2: Én nem tudom.
3: Valaki jelentkezzen, hát gazdálkodó.
1: Tojásológusok jelentkezését várják, vagy várjuk. Igen. De mi van akkor,
3: most hogyha... már nem csak a izé, mi volt ez a...
2: Tojológus.
1: Tojológus, az. Hogyha a lúd lopta a kacsától, a kacsa meg csak visszalopta.
2: De lehet tudni, hogy ez egy lopott tojás? Tehát látod, hogy este a kacsa ilyen kis zórómaszkban átsetenkedik a ludak alá? Persze. Oda megy a kis lemezes csőrével.
3: A csőre meglátszik a héján.
2: Szerintem ez egy bűnszövetkezet. Tehát az egyik kacsa eltereli a ludakat, a másik két kacsa összedugja a fejét és elgurítja a tojást.
1: Aha. La Caccia Nostra. Az.
2: Mit tettem? Írja meg valaki, mit tettem.
3: Ilyen maffia kacsák vannak itt a Nikiék.
2: Én nagyon várom a Nikié gazdaságából a sertésszárnyat.
1: Én mondtam, hogy forgassunk egy
3: realitytot. Krokodil
2: fogakat. Jó, szóval nem tudom, máig nem tudom, mit tettem. Találtam egy hírt, most már olyan mélyen nem foglalkoznék vele, de azért egy tök érdekes, meg szép gesztus. Képzeld el, hogy a Vizernél megünnepelték a nőnapot. Tudod, hogy? Nem. Hát, hogyan ünnepelnél, hogyha lenne egy repülős társaság?
1: Nagyobb lábteret minden nőnek.
2: Egy napra?
1: Egy napra.
2: Tetszik a megoldásod, ők nem így csináltak. 10 teljesen női személyzet repült nőnapon a Vizernél. Csak nők a fedélzeten.
1: Tehát, hogy a pilóták is nők voltak.
2: Igen. Hát, mekkora ünnep ez a nőknek, hogy dolgozhatnak, nem? A nőnapon. A férfiak meg szabadok egy napig.
1: Ez már majdnem olyan kedves, hogy drágám, nem kell ma elmosogatnod, mert nőnap van.
2: Nagyon kerek.
1: Majd megcsinálod holnap reggel.
2: És 10 különböző országból indult ilyen gép, a konkrétan Magyarországról induló gépen Irén, Szabina, na tessék, voltak ott elől, az utastérben pedig Patrícia, Veronika, Réka, Nadja, Nikolett teljesített szolgálatot.
1: Nadja és Nikolett. Jó.
2: De ez milyen nőnapi ünneplés, nem? Mi meg tudnánk csinálni, hogy itt egy napig csak a nők dolgozzanak?
1: Nagyszerűen nézhető Nadja.
2: Hát, érdekes nap lenné, meghallgatnám.
1: Hát érdekes lenne, igen.
2: Biztos örülnének, hogyha nőnapon csak nekik kéne dolgozniuk.
1: Pláne, hogy ez vasárnap.
2: De egyébként szerintem minden munkahely meg lenne, mert ugye a Vizernek ez volt a célja az egésszel, hogy bemutassák azt, hogy a nők mennyire emancipáltak, meg mennyire egyenrangúak, meg hogy mennyire el tudják végezni a munkát. Szerintem nagyjából minden munkahely meg lenne csak női munkatársakkal.
1: Egyébként ez a fajta, tehát hogy egyenlőség, ez egy tök jó kezdeményezés, meg egy tök fontos üzenet, úgyhogy ezt maximálisan tudom támogatni. Közben én azon kezdtem el agyalni, hogy vasárnap volt az ígyszer, hogy azt kire bíztam volna, ki az, aki leginkább képben van a sportban, és levezette volna helyettem a sportmagazint.
2: Hát én meg a Vizer akciójával kapcsolatban félve várom a halottak napját.
1: De mocskosul morbid vagy. Júj. Jó. Na, hát ezzel a gyönyörűséges hangulattal indítjuk ezt az órát.
3: Jó, hát hoztam megint egy, hát nem morbid annyira, de hát mindegy, ez is egy ilyen betörős sztori, aki leült étkezni. Csak őt most pont egy gyerek találta meg.
2: De egy betörő leült étkezni valakinek a lakásában?
3: Aha, igen, bement a házba, és akkor jött lefelé a kisfiú a lépcsőn, és azt vette észre, hogy ül a nő a konyhapultnál, és éppen műzlit, vagy mit, mi ez, gabonapelyhet falatozik.
2: Mondjuk a helyes.
1: Hát mondjuk az, lehet, hogy az én fiam arra berágott volna.
2: Megeszi az övét?
1: Hát ez az. Igen, mondtam volna neki, az enyém, teszed le, köpöd ki.
2: Hölgyem, egy dolog, hogy magánál van a nagy
3: ékszere. Ez képzelted ilyeséknél, hogy a Dávid kiosztja a betörőt.
2: Na de na! Meg előbb önti bele a tejet? Normális?
1: Jaj, várjál, ezt én rendszeresen megkapom, mert ti hogy szoktatok kezet mosni? Folyékony szappan. Először a víz, és utána szappanoztok, utána nyomjátok a szappan, vagy először szappan, és utána nedvesítek a kezeteket.
3: Először szappan, és utána nedvesítem kezdek a kezem.
1: Na én is, de hogy elvileg nem így kell, és múltkor azért olyan beszólást kaptam a fiamtól, hogy apa, hát miért először a szappan? Először a víz, utána a szappan, és úgy mosod meg.
2: Te tudatlan vagy ezek
3: akkor
2: szerint.
3: Akkor szoktam azt csinálni, hogy először vizet, amikor hol vagyok, idegen helyen vagyok, vagy mit tudom én, színházba, vagy ilyen helyen megyek mondjuk mosdóba.
2: Mert ott semmi se drága, ott folyhat a víz.
1: Csinálok nekünk plusz költséget. Visszahozom a jegyárát.
3: Még viszek magam arra otthonra is.
1: Nem, sőt, meg is mosdod, teljesen. Ledobod a ruhát, hopp.
2: Nem nyomom a szappant, öntöm.
3: Ez csak így, honom aját mindent
1: megmosdod.
3: Szóval, hogy ott azért, mert ilyen önműködős dolgok vannak általában, és akkor ugye úgy szoktam, hogy de alapjáraton otthon nem. Meg kicsi vizet engedek először, és akkor úgy utána összemosom a szappannal, és akkor utána mosom.
2: Mennyi mindent lehet tanulni ebből a rovatból? De azért nálatok is parázsviták vannak otthon, Roland.
1: Hát igen, ja, hát ez
3: fontos kérdésünk.
1: De olyan hülyeségekbe tudnak belekötni, pláne a fiam.
2: És kérdezz vissza, hogy akkor ő piszkos kézzel megfogja a csapot, amit aztán te is megfogsz? Mert te már szappanossal fogod meg.
3: De hát igen, tényleg. Amúgy, miért nem mondtad neki?
1: Most azon gondolkozom, hogy előbb nyitom-e meg a csapot, és utána nyom a szappant, vagy fordítod, ezt nem tudom megmondani. Látod, ez annyira ilyen ösztönösen tudattalanul jön. Na mindegy,
2: nem ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy előbb téped-e a papírt, vagy előbb törölsz?
3: Ha gyorsan kell, akkor előbb törölsz.
1: És hány kocka, ugye?
2: Ez kell beszélni, azon kell megfogni a forintot.
1: Ott lehet ám spórolni, bizony.
2: De vele, akkor most van egy betörőnk a nappaliban, igen, vagy a konyhában, mondjuk én ilyen amerikai háznak képzelem, hogy ott ül a konyhaasztalnál, ott eszi a dolgokat. Mi derült ki róla? Azt tudom, hogy egy nőről van szó. Tehát,
3: igen,
2: hogy,
3: nő. Igen? Igen. És hát be volt drogozva, ja, tehát drogos állapotban volt, és azt hitte, hogy a ház egy, várjál, mindjárt megkeresem, mert ezt most már pont elhajtottam, hogy mit gondolt a házról.
2: De akkor ő betörni ment oda, vagy csak úgy betört, mert
1: azt
3: hitte, nem,
1: volt.
3: Nem, azt igen, éhes volt, és azt hitte, hogy valami, nem tudom, milyen cirkuszi, nem tudom, várjatok.
1: Cirkusz?
3: Nem cirkusz.
2: Milyen szert fogyaszt a drágám?
3: Mindjárt mondom, hogy milyen, meg én is milyen szert fogyasztottam, mi, hogy
1: nem tudsz olvasni.
3: Tényleg nem találom, gyerekek, esküszöm, előbb itt volt a szemem.
4: Azt hitte, ez egy cirkusz. És hát a cirkuszban mindig leülünk műzlit. Néme egy oroszlán, simogatom.
1: Mindig van egy konyha. Nincsen cirkusz konyha nélkül. Konyhában van cirkusz. Sokszor.
2: Segítsek, megnyitom én is.
3: Nem, de tényleg, esküszöm, eltűnt. Én lehet, hogy most nem is tudom, hogy lehet, hogy csak káprázott a szemem, hogy...
2: Ja, majd cuki a nő, a kutyus simogatta. Tényleg?
3: Jaj, nagyon cuki. Igen, persze. Annyi itt van, hogy nem volt rajta ugye nadrág, meg cipő, meg zokni se, csak egy kabát volt a derekára kötve.
1: Vásári helyszín.
3: Vásári helyszín. Na, jó, megtaláltad.
1: És legnagyobb betűkkel van kiemelve a cikkben.
3: Én egy... még mindig nem találtam meg.
1: Nézed, ott vásári helyszín, csupa nagy betűvel van kiemelve.
2: És nyilván egyébként ruha nélkül egy ilyen magadra kötött kis lenge cuccban ülsz a vásárban, műzlizget, miközben egy kutyát simogatsz. Ez így életszerű, persze.
3: Persze.
1: Hát nekem ez az állandó szombati program.
3: Mert meg a sütőt is bekapcsolta állítólag, bár utána azt mondta, hogy ő nem kapcsolta be a tűzhelyet.
2: A műzli, ez az mindig kell. Engem érdekelne az a helyzet, most azt nyilván el tudjuk képzelni, hogy ha erre mi megyünk ki, akkor ott mit reagálunk, de hogy Roland akkor mondjuk nem a Dávid megy ki, hanem a kislányod kimegy, mert ugye itt is talán kislány volt a sztoriban, nem tudom.
3: Fiú, kisfiú.
2: Mindegy. De mondjuk kimegy valamelyik gyermeked, és meglát a nappaliban egy idegen nőt, aki műzlit eszik az asztalnál, és simogatja a kutyát. Gondolom, utána berohan hozzád.
1: Nyilván.
2: Hiszel neki?
1: Hát ilyet azért csak... Hát figyelj, azért a Dávid ki tud találni ám ő szerintem vicces dolgokat.
3: Miért, amikor csinálta ezt az AI képet, hogy a homeless ott van a szobájában, és annyira életű volt.
2: Nem? Igen,
3: annyira,
2: és én nem értettem, mit keres, hogy valaki beköltözött a lakásába. Én azt hittem, hogy betörtek hozzátok, és valaki odafeküdt a sarokba.
3: Igen.
2: Csak aztán mutattad a vadászgépeset is, és igen, akkor rájöttem, hogy nem.
1: Ja. Igen, és azt ő generálta AI-jal. Igen, tehát, hogy tud azért a gyermek kreatív lenni. Figyelj, mi a jobban megijedne nálunk, az biztos.
2: De hogy visszafordulsz, és azt mondod, hogy hagyjál, és alszol tovább, vagy kimész megnézni?
1: Kimegyek megnézni nyilván. Tehát kimegyek megnézni. Látnám a gyereken szerintem, hogy azért meg tudom mondani, hogy mikor viccel, és mi az, amit tényleg komolyan gondol. Aha. És ha azt látom, hogy tényleg komolyan mondja, akkor nyilván megyek meg, akkor azonnal hívom a rendőrséget.
2: Ó, Andi, tőled más kérdezek. Valaki betör hozzád, és ott ül a nappalitban, és éppen kajál. Mit tudod kivenni a hűtőből? Tehát mi az a három dolog, ami biztos, hogy volt otthon, és amit tudod eszegetni?
3: Saláta, sajt.
1: Ajaj, ez most az Ádinak azért egy felhívás keringőre.
3: Tejfölő is van egyébként, ott ül egy, az mindig.
2: Ott ül egy ballonkabátos férfi, amúgy pucéran a nappalitba.
1: Meglepően hasonlít Rédládára.
3: És akkor belépek a lakásba, megfogom a baltát, ami ott van rögtön kéznél.
2: És eszi a sajtot a salátáddal.
3: Megkérdezem, hogy mit keres ott.
2: Simogat valami állatot. Amúgy a kutya is egy igazi házőrző lehetett ennél a családnál.
3: Hát, hogy egyébként igen.
2: Egy drogos bizével
3: lehaverkodik,
2: meg lepacsizik. Nagyon kemény.
1: Nyilván nem tudom, hogy milyen büntetést fog ő kapni ezek után. Itt van a hölgyről egy fotó is. Hát látszik rajta, igen, hogy hát, szegény, mondjuk úgy, hogy a realitás érzékel nem annyira ápol szoros kapcsolatot.
3: Nem igazán, igen.
0: Buenos morgen, minden

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, 6 perccel járunk fél hét után, vidám napkezdés mindenkinek, péntek van, hát mi más lehetne az ember hangulata, ugye? Ha nem jókedvű. Az a helyzet, hogy már így kora reggel jönnek a mindenféle üzenetek, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Például szokásos helyzetjelentés az utakról Zsolttól. Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig jól autózható, Pest felé a Bicskei tavaktól a Szárligetig áll a külső kamionos sáv. Kellemes napot, jó hétvégét mindenkinek. Óvárosi lehajtónál nincs lámpás forgalom irányítás, és még megkaptam egy kérdést is, szerinted kinyeri a BL-t Roland? Hát fogós kérdéseid vannak, figyelj csak, hát én két esélyt látok egyébként sanszosnak, most nem tudom eldönteni, hogy melyik felé hajoljak. Az egyik, hogy vagy nagyon határozottan, dominánsan nyer a Paris Saint-Germain, a másik, hogy egy ilyen picit antifocival egy nagyon szoros meccsen mondjuk 1-0-ra vagy 2-1-re behúzza az Arzenál. Szóval én egyetlen egy opción lennék meglepődve egy fölényes Arzenál sikeren. Na ilyenkor szokott ugye az lenni Murphy törvényen, akkor ez válik valóra. Úgyhogy hát jó kérdéseid vannak. Na mondom, én erre a kettő forgatókönyvre tudnék szavazni, ezt meglátjuk, hogy végül melyik igazolódik be. Aztán mai műsor kapcsán még, ami nagyon fontos, és ezt jó sokszor el fogom nektek mondani, hogy 9 és 10 óra között Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával hallhattok egy-egy beszélgetést. Igen, a magyar kutató űrhajósokkal. Ugye Tibi volt az, aki járt az űrben, Cserényi Gyula pedig a tartalékos volt. Nos, hogy tegnap tartottak egy élmény beszámolót Tatabányán a Szent Margit iskola diákjainak, utána pedig velem is beszélgettek egy jót, úgyhogy ezt hallhatjátok a ma reggel során. Egyébként videós formában is megörökítettük a beszélgetéseket, úgyhogy ez is föl fog majd kerülni a közösségi oldalainkra. Érdemes lesz majd keresni a Facebookot, meg a YouTube csatornánkat is például, mert hogy ide biztosan felkerül, vélhetően majd a hétvégén. Na de ma az interjúkat hallhatjátok 9 és 10 óra között, úgyhogy ez vár ránk így a mai napon. Na meg persze én folyamatosan számítok azért rátok, ami például az útinfókat illeti. Nézem most is az élő térképet, és azt látom, hogy hát valóban azért az M1-esen több helyen látható szakaszos torlódás, lassulás. Igaz, hogy korán van, de úgy tűnik, hogy ez a külső sáv, ez a kamionosoknak nem tud eléggé korán lenni, hogy beálljon, úgyhogy ott Újbarok és Tatabánya között, meg aztán szokás szerint Herceghalomtól a külső sáv az nagyon erősen torlódik. Aki teheti, mindenféleképpen használja személygépkocsival az átterelt belső sávot, azt azért ugye tudni kell, hogy erről nem lehet Tatabánya, illetve a főváros között lehajtani. Szóval, ha oda átmentek, akkor irány Pest, jó? Nem nagyon tudtok más tenni, de ha a főváros az úti célotok, akkor érdemes az átterelt belső sávot használni. 0620 978 978-5-ös, ez ugyebár az SMS és Viber számunk, ha írnátok nekünk, akkor ide tehetitek meg.

Három perccel járunk, 3:47 után, Buenos Morgan mindenkinek, itt vagyunk május 29-én, természetesen ma is vannak névnaposok, ma a Magdolnákat köszönhetitek, avagy például a Jukunduszokat, nehogy Isten a Teodóziákat, vagy az Almirénákat, mert hogy ők mind-mind ezen a napon ünnepelnek. Nézzük a híres születésnaposokat, J.F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, 1917-ben született ezen a napon. Ma ünnepel Csankó Zoltán, Jászai Maridíjas magyar színművész, szinkronszínész, leginkább talán utóbbi funkcióban ismeretes ő. Ugye ő volt például Bobby magyar hangja a Dallasban, meg aztán később más sorozatokban egyről a kettőre, talán meg hasonlókban is, például Patrick Duffynak többször adta a hangját, de hát számtalan filmben, illetve sorozatban felbukkant Csankó Zoltán hangja. 1962-ben született egyébként, szintén ma születésnapos Spitzer Gyöngyi, alias Soma Mama Gésa, 1966-os születésű. Hát őt azért így nehéz bekategorizálni, mert hogy ő egyébként műsorvezető is, újságíró, meg spirituális tanító, énekelt is, szóval számtalan dolgot csinált Soma, minden esetre ő is ma ünnepel, ráadásul ugye neki kerek a születésnapja, nem fogom kiszámolni így udvariassági okokból, hogy hányadik, szerintem mindenki meg tudja ezt tenni önmaga, illetve Flipper öcsinek is a mai napon lenne a születésnapja, hát ő ugye fájdalmasan fiatalon eltávozott közülünk, 2008-ban hunyt el, és 1962-ben született ezen a napon, magyar énekes, dalszerző, zenész. Aztán közben még itt jönnek az üzenetek, kiét nem néztük, Gyuláét például, haló, haló, egyes úton, Tata Herceg halom vonalon, lassú a haladás, Tatabánya egyes út, Védakapu előtt meghibásodott autó az út szélén. Igen, ezt szokta úgy jelezni például az egyik navigációs program, hogy veszély, hát azért ez annyira nem veszélyes. Ma mindenki útra kelt, ezt írja nekünk Gyula, és azt, hogy az Arzenál, nyerjen, egész egyszerűen csak Varzenálnak titulál, ezt esetleg kifejthetnéd, drága Gyula, hogy mégis mire gondolsz minden esetre. Jó, hát lehet akkor ma tippelgetni, igazából így egy nappal a BL döntő előtt játszhatunk egy ilyet, tét nincs, jó, tehát hogy nyeremény nincsen, kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol, Arzenál, avagy Paris Saint-Germain, na, akkor jöhetnek a tippek SMS-ben, vagy Viberen 0620 978 978 5-ös, és akkor zenélünk, aztán Andi hozza a friss híreket, és ne felejtjétek, hogy ma 9 és 10 óra között pedig a magyar kutató űrhajósokkal, Kapu Tiborral, illetve Cserény Gyulával

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A mai napon hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, szigorúbb követelményeket határoz meg az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, Gaspel Jazz koncert lesz Tatán. Itt Talán Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. A mai napon hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntést visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzet közi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadó ülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az egészségügyi világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Dézsi Viktor, a levegőtisztaság védelmi referencia központ igazgatója elmondta, a levegőt szennyező legfontosabb komponenseket 56 automata mérőállomás és több mintavételi pont méri ma Magyarországon. Jelezte, az új irányelv egyrészt szigorúbb határértékeket vezet be, másrészt új légszennyező anyagok, például az ultrafinom részecskék vagy az ammónia mérését is megköveteli. Ehhez új műszerek beszerzésére és a mérési pontok fejlesztésére is szükség van, ezért a jelenlegi rendszer bővítése szükséges, jelentette ki. Bojki Balázs gospel énekes és Bojki Tamás jazzgitáros Egy húron pendülünk veled című gospel jazz koncertjét május 30-án szombaton 15 órától rendezik a Tatai Piarista Rendház kápolnájában. A koncert ingyenesen látogatható. A Mohácsi csatavesztés 500. évfordulójához kapcsolódóan március 31-én előadást tart Márkus Gábor lelkész, történész, tanár Tatabányán. Az érdeklődőket 17 órától várják a Bánhidai Református templomban.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időben lesz részünk, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék vármegyénkben nem várható, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 7 óra után járunk 5 perccel, vidám reggelt, buenos morgen, sziasztok, indítom a műsor második óráját, Ádi ugye a héten pihen, úgyhogy zömében Best of-val jelentkezünk, illetve ne feledjétek, hogy ma 9 és 10 óra között majd hallhattok egy-egy beszélgetést a magyar kutató űrhajósokkal, Kapu Tiborral, illetve Cserényi Gyulával. Ugye utóbbi Gyula, ő annyira nem volt talán reflektorfényben, ő is végigcsinálta a kiképzést, ő volt az egyik tartalékos, de hát ott volt ő is Tibiékkel együtt végig. Úgyhogy velük beszélgettem tegnap, egy élménybeszámoló után, ezt Tatabányán tartották a Szent Margit iskolában, és ezt követően ültünk le beszélgetni Tibivel, illetve Gyulával. Na ezt mutatjuk meg nektek 9 és 10 óra között. Közben pedig folyamatosan nézem, hogy mi a helyzet például az utakon. Nos, az M1-esen hát több helyen látható szakaszos torlódás az élő térképen. Úgy általában elmondható, hogy élénk a forgalom az autópályákon és a főutakon, a fővároshoz közeli szakaszokon leginkább. Jelen pillanatban én azt látom az élő térképen, hogy Szárliget környékén van egy kisebb torlódás, aztán hát ugye szokásosan Herceghalomtól indul egy picivel hosszabb, ez a külső sávra értendő egyébként, és itt közben még látok egy balesetet is, ez pedig nagyjából Szár magasságában az 1-es főúton, ezt látom az élő térképen, na ezt meg lehet erősíteni, vagy meg lehet cáfolni, hogyha van bármiféle infótok, akkor természetesen örömmel veszem, örömmel fogadom. Illetve hát ugye itt az előző órában már jöttek például tippek a BL döntő kapcsán is, ez ugye holnap lesz Budapesten, ugye Paris Saint-Germain Arsenal, úgyhogy ha erre van tippetek, akár azt is megírhatjátok 0620 978 978 5-ös, én pedig nem sokára hozom nektek a csillagok üzeneteit.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzük, mit üzennek a hét utolsó munkanapján a csillagok. Nos, kedves Kos, a péntek ma olyan neked, mint egy jól időzített zöld lámpa. Végre minden lendületből működik. Egy váratlan ötlet feldobhatja a délutánt, este pedig jól esik majd egy kis spontán örömvadászat. Jelentsen ez bármit is. Ma különösen jó érzéked lesz ahhoz, kedves Bika, hogyan teremts kellemes hangulatot magad körül. Egy apró luxus, egy finom kávé, egy puha takaró vagy a kedvenc zenét meglepően sok energiát adhat. A hét lezárása most a komfort ünnepe lehet. Ma nem a szavak visznek előre, hanem az ösztöneid, kedves ikrek. Valamihez különösen jó érzékkel nyúlsz majd hozzá, legyen az egy kreatív feladat vagy egy gyors döntés. A mai nap tele lehet apró, szívmelengető pillanatokkal a rákjegyű számára. Valaki kedves gesztusa teljesen átírhatja a hangulatodat. A mai nap nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy észrevedd, mennyi jó dolog vesz körül. Ma könnyen te lehetsz a társaság motorja, kedves oroszlán, még akkor is, ha nem próbálsz középpontba kerülni. A lelkesedésed ragadós lesz, és valaki a mai napon inspirációt meríthet belőled. A mai sikered titka az lesz, kedves szűz, hogy nem akarod tökéletesre csiszolni a dolgokat. Egy lazábban kezelt helyzetből meglepően jó eredmény születhet. Ma este engedd meg magadnak, hogy félreragd a hasznosnak kell lennem érzést. A mérleg ma különösen jól ráérez arra, mitől lesz igazán izgalmas egy helyzet. Egy merészebb döntés vagy új stílus feldobhatja a napodat. A mai nap energiája játékos és pezsgő lesz. A mai napban van valami titokzatosan szerencsés a Skorpió számára. Lehet, hogy pont jókor leszel jó helyen, vagy egy furcsa véletlen fordítja kedvező irányba a dolgokat. Ma nem az új élmények, hanem a jól megélt pillanatok hozzák a legtöbb örömet, legalábbis a nyilas jegyű számára. Egy régóta halogatott apróság végre a helyére kerülhet, és ez meglepően felszabadító érzés lesz. A hét végére, így az utolsó munkanapra különösen büszke lehet magára a bak. Még ha nem is látványos minden eredmény, a kitartásod kezd megtérülni, este viszont engedd meg magadnak a lazítást. Egy szokatlan ötlet miatt lehet, hogy mások először furcsán néznek rád, kedves vízöntő, aztán rájönnek, tulajdonképpen zseniális, amit kitaláltál. Ma este minden kedvez majd a spontán nevetéseknek. Ma a valóság kellemesebb lehet a halak jegyű számára, mint bármi, amit elképzelnél. Egy nagyszerű élmény különösen intenzíven hat rád. A hét lezárása most a jelen pillanat öröméről szól majd.

0: 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
5: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Több helyen is torlódás nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán, például Norbitól még fotókat is kaptunk, Szárligetnél igen erős a külső sávban a kamionsor, meg jó hosszú, úgyhogy ott is plusz menetidővel lehet készülni, és hogyha így nézem az élő térképet, akkor azt látom, hogy valóban Tatabánya és Budapest között több szakaszon is van torlódás, illetve lassulás, leginkább ugyebár a külső sávot illeti mindez, előtte Komárom és Tatabánya között egészen nyugis tűnik az autópálya, egyébként pedig növekszik a településeken belül is a reggeli forgalom több helyen, viszont komolyabb fennakadásról nem kaptunk bejelentést. Misa annyit írt még nekünk SMS-ben, hogy morgen Tatabánya 1-es útélénk forgalom jól járható, ez volt a reggeli helyzet. Ha van ennek ellentmondó információtok, mármint amiket elmondtam a térség bármelyik útjáról, akkor örömmel fogadjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy a kék cinegék csikeket gyűjtenek. Cigi csikkeket.
2: Hát ugye
1: állítólag.
2: Láttam emberektől is lakótelepen azért. Tehát, hogy...
1: Ilyen szoktak ők is. Na hát most harcolhatnak a kék cinegékkel.
3: Dohányos cinegék?
1: Dohányos cinegék. Nem, egyébként azért gyűjtik ezeket, mert berakják a fészkeikbe, beépítik, és akkor ezzel tulajdonképpen így megvédik attól, hogy ugye ilyen lárvák meg ilyenek meg támadják az ő
2: komolyan? Azt hittem már stresszesek, aztán ők is elkezdtek már gyújtani, tudod. Ha,
1: igen.
3: Nem ilyen okos.
1: Rágják.
3: Azt mondja, e-cigit is viszik?
1: Hát ezt nem hiszem. Szerintem azt nem. Abban nincs szerintem olyan dolog, ami nekik jó lehet.
3: De erre hogy jöttek rá? Hogy mit tudom én, röpködtek körbe-körbe, és látták, hogy a csikkek között nincsenek férgek, meg ilyen kártevők?
1: Hát lehet, hogy egyszer-kétszer beépítették, és akkor azért nem olyan hülyék az állatok szerintem, mint amennyire most így
2: de ez
1: próbálom
2: a nikotin
1: leírni,
2: miatt lehet, vagy mi miatt?
3: Szerintem igen, mert ugye azt szokták csinálni, hogy a nikotinos víz, meg maga a hamutál az jó valami ellen.
1: Igen, a nikotin van egyébként, hogy jó a vérszívó paraziták ellen. Úgyhogy nem baj, hogyha van cigicsik tartó a szerkélyeden, mert nem jönnek be szúnyogok.
2: A döglegyek. A tehát döglegyek. A kapszát ne hívjam meg vendégség, mert nem fog bejönni. De tök jó ez a fajta ilyen modern alkalmazkodás a részükről szerintem. Ez nagyon-nagyon klassz, hogy így feltalálják magukat, mert hát tulajdonképpen nyilván az eredeti, a természetes közegükhöz képest egy város az azért egészen más.
3: És tudod, mi jutott eszembe? De az azt hiszem, hogy a varjakkal volt talán, mert az ugye nagyon okos állat, és Hollandiában volt az hír, hogy kiokították, betanították őket, és ott is cigarettacsikket gyűjtöttek velük az utcáról, de ezt úgy csinálták, hogy volt egy ilyen kis magautomata, és amikor fogta, és magát a csikket belerakta a magautomatába, akkor az kiadott neki egy magot. Ergo ránevelték ott ezeket az állatokat, hogy gyűjtsék össze szemetet az utcáról, és kaptak cserébe magvat.
2: Egyébként ez nagyon hasznos.

0: De nyilván ugye a köztisztaságnak is jót tesz, az állatnak is effektíve jót teszel.
1: És ez egyébként jó. Egészen addig ment ott Hollandiában, és tök jól működött a rendszer, amíg ezek a szerencsétlen madarak nem jöttek rá, hogy azért a csikkert is kapnak, amit az ember kezéből kapnak ki, és elkezdték a dohányosokat molesztálni, és begyűjtötték a szájukból, a kezükből a csikkeket. Egyébként ilyen dohányzás ellenes kampánynak sem rossz
2: amúgy. Amúgy egyébként tényleg, tehát nem dohányzol az utcán, és akkor nem támad meg a izé.
1: Később a tüdőrákos varjak, a szövetség.
0: A helyi alkaszokat is rá lehetne erre nevelni, azt mondanák nekik, hogy gyűjtsetek össze egy kiló csikket, cserébe kaptok egy ilyen napindító rakétát, egy ilyen kis automatából, tudod, hirtelen mindenki ilyen utcatakarítóvá vár.
1: Mert érted, hogy
2: igen, egyébként nem lenne rossz, mert amúgy nagyon sok helyen van egy csomó csikk eldobálva, még mindig, ugye?
3: Buenos Morgan, minden hét

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Például, hogyha a, mit tudom én, a csacskafarkú fecske rájönne arra, hogy a repontos üvegekből épít fészket, én megverem. Nem miért el tőlem 50 forintot?
2: Hát de sokan amúgy kidobják, azokat simán begyűjthetnék.
3: Nem is értem, gyerekek, hát ebből vagyont kell építeni. Na jó, némileg talán túloztam, de akkor is.
2: Jó, hát most egy ilyen fesztiválon nyilván nem fogja az ember cibálni magával a flakonokat. Tehát, hogy ott azért mondjuk egy hajléktalan szerintem jól összeszedhet egy csomó pénzt.
3: Most adtál egy tippet, hogy hogyan legyen a gyereknek nyáron zseppénze. Beküldöm őt egy-egy fesztiválra.
1: De ezt nem tudtad?
2: Elvégül is.
3: Összeszedi.
1: Hát csak és... annyi, hogy a fesztivál egy drága, tehát valami ingyenes dologra kell
2: hát
1: küldeni.
2: Hát meg ugye a repontos poharakat is gyűjtheti, mert ugye azokat is eldobálják.
1: Ilyen látogatójegy, mint a strandon, tudod, ha megígéred, hogy nem mész be a vízbe, ha megígéred, nem figyelsz a koncertre, akkor bemehetsz.
2: Mondjuk a te gyereked még bemehet ingyen, nem?
3: Hát az igaz, azért gondolkozom, hát 11 lesz, úgyhogy.
1: De mi van ilyen, hogy ingyen, mehet be egy gyerek egy fesztiválra?
2: Szerintem van olyan, nem? Bizonyos
3: na,
2: kor. Hát bizonyos korig van ez, hogy mit tudom én, hány éves korig. Na, miért most nem olyan fesztiválra gondoltam, mint a Sziget Fesztivál, hanem mondjuk egy ilyen
3: vízzenevirág hát
2: fesztiválra gondoltam.
1: Mit tudom, olyan vörös lámpás negyedbe is 10 éven alul ingyen?
3: Na.
1: Tehát, hogy nem, pont az, hogy csak szülői kísérlet.
2: Hát szülői kísérettel, aha. De hát a Roland addig elmegy valahova kaját kunyarálni magának, ahogy szokott.
3: De én viszem a zsákokat, amivel gyűjtjük az eldobott repontos üvegeket.
1: Drága fesztiválozók, hogyha ültök egy asztalnál, mondjuk itt a Vízzenevirág Fesztiválon, és eszitek a drágán megvett hamburgereteket, és megjelenik mellettetek az íjés Roland, hogy csak egy harit kér, akkor tudjátok, hogy nála ez alap.
3: Jó, tehát én tényleg csak egy falatot mindenkitől. Mire végig megyek a soron, jól lakom.
1: Hát ez nagyon kemény.
2: Vagy beleszem mindenkinek a krumpliába.
3: Simád.
2: Hát, egy kolbász, egy kis krumpli.
1: Amúgy van ez a csávó, aki arra nevelte a madarát, aztán papagájt, hogy a pénzt vegye el. Az is egy jó.
2: Ja, hát végül is.
1: Hát, hogy oda repül a pulthoz, te lerakod a papírpénzt, papagáj megjelenik, mond annyit, hogy Gyurika, és viszi az 500-ast.
3: De ez nagyon jó. Hát figyelj, ha ez kellően szorgalmasan csinálja, dolgoznom se kell.
1: Csak ne a te nevedet mondja. Az lebukási faktor. Hát igen, és aztán nem tudsz vele mit csinálni, mert ugye most kimegy egy papagáj után.
3: Kérdezzük már meg a rendőröket, hogy ilyet hogy próbálnának lekövetni. Mert mi lenne a módszer?
2: Hát a papagájt kell követni.
3: Hát azért, igen.
1: Hát meg ugye nyilván...
3: De akkor valami sas kell, ami gyorsabban repül.
2: Hát vagy drón, mert ők használhatnak drónt. Drónnal le tudják követni.
3: Azért az milyen sztori rád, hogy a rendőrség drónnal lekövet egy papagájt.
1: Igen, szirénázó drón üldöz egy papagájt.
2: Gyarús papagáj jelent meg.
1: És mindezt kerülgeti a besenyei.
3: Jaj, gyerekek, milyen vidám történet lenne.
0: Buenos morgen, minden hétkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánló. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is!
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás! Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani! Szerelőt keresel? Ebben is segítünk! Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe! Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a mai naptól. Új MR-készülék segíti a gyermekek ellátását Debrecenben. Ismét lesz társasjáték klub Táton. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a mai naptól a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá vasút és közútmenti fásításokban a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gaz égetés szintén nem engedélyezett. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu honlap tájékoztat. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában csütörtökön. A fejlesztésnek köszönhetően az épületben a képalkotó diagnosztika teljes spektruma elérhető, tájékoztatta az Egyetem Sajtóközpontja az MTI-t. Szabó Zoltán, a klinikai központ elnöke kiemelte, a Gyermeksürgősségi Központban a hagyományos gyermeksürgősségi ellátás mellett a gyermeksebészet kap helyet, és hamarosan a gyermektraumatológia is ott fog működni. Hozzátette, gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé, hogy egy épületben működik a gyermeksürgősségi ellátás és a radiológia. Ismét lesz társasjáték klub Táton a könyvtárban. Az ingyenes program május 30-án 9 és 12 óra között várja az érdeklődőket. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, néhol megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygós reggelt, 8 óra után járunk imáron 4 perccel, én továbbra is egyedül itt a stúdióban, ugye ezen a héten Ádi pihen, aztán hétfőn már visszatér közénk. Na de, hogy mi vár ránk a következő 2 órában, ebben a 60 percben best of pillanatok közül szemezgetünk, 9 és 10 óra között azonban hallhattok egy-egy beszélgetést a magyar kutató űrhajósokkal, Kapu Tiborral, illetve Cserényi Gyulával, akik Tatabányán jártak tegnap, mégpedig egy élmény beszámoló tartottak a Szent Margit iskola diákjainak, ezután ültem le Tibivel és Gyulával beszélgetni egy jót, ezt mutatjuk meg nektek 9 és 10 óra között. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Nos, az M1-esen több szakaszon is látszik erőteljes torlódás, elsősorban a főváros felé, a külső sávra vonatkozik mindez, Tata és Tatabánya között, illetve Tatabánya után, Tatabányától, hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyjából Szárligetig, tehát ott azon a szakaszon van egy erőteljes torlódás, ugye korábban ezt már Norbi is jelezte nekünk, aki hát úgy fogalmazott, hogy Szárliget kuka, mármint, hogy ugye ott az M1-esen a külső sáv, és még fotót is küldött, hogy valóban igen hosszan állnak a kamionok, aztán pedig a szokásos Herceghalomtól ismételten kell némi torlódásra készülni. Egyébként erőteljes most már a reggeli forgalom, például Tata belvárosában, a Május 1 úton, de azt látom, hogy Komárom, illetve Esztergom belvárosa is igencsak zsúfolt volt, már ami az utakat illeti, balesetről szerencsére nem kaptunk bejelentést, ha ti ezt még kiegészítenétek bármilyen infóval az utakról, SMS és Viber számunk 0620 978 978-ös.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Van ilyen kezdeményezés, nem tudom, melyik ország, talán Olaszország, hogy fizethetsz plusz egy kávét kávézóban, és akkor ugye bemehetnek olyan akár hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, akiknek egyébként nem telnek kávéra, és akkor akik jobb módúak, nekik hát most plusz egy kávé az egyébként semmi, belefér, és akkor külön annak van valami elnevezés, és ezt kérhetik, zseniális kezdeményezés.
2: Ez nagyon tetszik. Igen. Az a kérdés csak, hogy aki rászorul, az honnan tudja, vagy valamennyit megelőlegeznek, mert úgy is jön. Tehát, hogyha te rászorul, ként bemész, akkor neked ott van valami, ami jelzi, hogy most éppen valaki fizetett neked, vagy...
1: Nem, szerintem bemész és bízol benne.
3: Vagy megkérdezed, igen.
1: Hogy lehet-e, igen.
2: Ez nekem nagyon tetszik.
1: Van-e ilyen keret? Szóval, hogy én ezt nagyon támogatnám, hogyha Magyarországon ezt esetleg egy-két helyen elkezdené bevezetni.
2: Igen. Ezt is, meg ami külföldön működik, csak tudom, hogy mindenféle ilyen nébihes, meg ANTS, meg nem tudom, mi problémák vannak, de nekem az is tetszik, amikor a még jó ételedet, amit te már nem eszel, meg ilyen közhűtőkbe ki tudod rakni, és ez nem úgy van, hogy be kell vinni valami központba, a belső kerületbe, hanem csak lesétálsz, berakod, és akinek kell, az megeheti.
3: Van egyébként ilyen... nem is tudom, mi a neve, de ilyen ételmentő, ilyen dobozok vannak, én úgy tudom, és talán Tatabányán is van ilyen, ahova, hogy az ilyen ételeket beteheted, amiket te már nem akarsz megenni, azokat ugye be tudod oda tenni, és akkor onnan ki tudják venni azok, akik rászorulnak.
1: Talán ez valami élelmiszerbankos kezdeményezés.
3: Élelmiszerbank, azt hiszem, talán, de nem biztos, de van ennek egy neve, igen.
2: Közben megvan, hogy mi a sreggfagyi, csoki darabos, kicsi mandula, pisztácia, marcipán keveréke.
3: Pedig nem még rossz. Egy jó hagymát belerakhattak volna.
2: Az
3: lett volna az igazi srek.
2: Én a marcipánt elengedem. Te is a hagymára mennél? Nekem is az volt az első ötlet, vagy ilyen mocsárízű.
3: De tényleg.
1: Hát a gyerekek lila hagymából, mert annak azért van egy picit édeskésebb íze, szerintem abból lehetne frankófagyit, jó? Lehet, hogy valamivel kombinálva, de össze lehetne hozni amúgy, szerintem.
3: Igen, mert van kovászos uborkafagyi is, azt tudom, és az állítólag finom.
2: Figyelj, közben itt jönnek, hogy a bánhidai lakótelepen is van ilyen élelmiszermentés, meg Pesten is van olyan jellegű hely, ahol előre kifizeted annak, akinek szüksége van rá, és ezt kiválasztja. Ez tök jó! Na!
1: Várjál, mert közben Orsi is ír itt nekünk, hogy az egyik hely, nem fogjuk a nevét mondani, Pesten csinál ilyen jellegű akciót, hogy előre kifizeted, és akinek szüksége van rá, kiválasztja. Hatalmas
2: és tudod nekik. Mit? Egyébként Orsi írja, hogy Pesten van egy ilyen, csak mert az előbb mondtam el ugyanezt.
3: Igen, egyébként.
1: Tényleg elmondtad?
3: De nem baj, végig hallgattuk csöndben, hogy
2: te vagy a főnök. Az és azt tudtátok, hogy Pesten van egy olyan hely, ahol...
1: Az a baj, tudjátok, hogy... De sokan ezt videón is megörökítjük. Na, az a baj, hogy én ezt közben olvastam, és én már olvasok, én nem tudok közben hallgatni, és a pasi vagyok. Hát én egy dologra figyelek.
2: De beszélj még arról a pesti helyről, ahol...
1: Tényleg elmondtad?
3: Tényleg elmondtad.
1: Full elment mellettem, semmit
2: ezt, hogy
1: nem
2: hallgass vissza, ez tök jó.
1: Bocs, látod, Orsi, ennyire bejött mindkettőnknek, hogy külön-külön is elmondjuk.
2: Jó, van, akkor sem lehet majd ez az izés, lehet majd ez a memória zavaros fagy, amit elfelejtettél, hogy kifizetted még egyszer. Ilyen sugor még nem fizet.
1: Tudod, mint amikor az öreg papa bemegy a kuplerájba, ugye a klasszikus vicc, az megvan? Neked megvan, Andi? Jó, már akkor nem mondom.
2: Túl már magam.
3: Lehet, valaki még nem hallotta.
1: Igen.
0: Buenos morgen, minden

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sziasztok!
2: Mit hoztál nekünk?
1: Hát...
2: Hát, azt mondja, hát.
1: Nem tudom, mert olyan...
2: Na?
1: Mindegy. Egy 40 éves nő feleségül vette saját magát. Ez volt a születésnapi különleges meglepetése magának.
3: Tetszik.
2: Oké.
1: Okay, tetszik, azt mondja.
2: Ezt így akartad nekünk elárulni?
1: Ja, igen. Hogy meghívlak benneteket az esküvőre.
2: Ahol elveszed önmagadat?
1: Igen. Nem tudom, ez szerintem egy kicsit olyan, most vagy feltűnési viszketegséges, vagy 40 éves korára megbolondult, vagy én nem tudom.
2: Szerintem reményvesztetté vált. Így...
3: Szerintem Andi ezt tényleg így hírként leteszteli rajtunk, hogy hogyan reagálnánk rá, hogyha esetleg.
2: Ha esetleg egy ilyet ő megnézne.
3: Egyébként, ha megkérnéd magad, letérdelnél?
2: És igen mondanál magadnak?
1: Én igen.
2: Jó, ha akkor térjünk rá, nem
1: szészakára. Én már megbékéltem magammal.
3: Feltűnési viszketek. Na jó, téged,
1: nem,
3: tehát,
1: mert,
3: vagy
1: mert
3: ez
1: most
3: van?
1: Ez, tehát, hogy miért ennyire fontos, én ezt sose tudtam megérteni, hogy miért ennyire fontos férjhez menni.
2: Mert nagyon sok kislány, tehát nagyon sok nő álmodozik kislány kora óta arról, hogy esküvő, hogy habos-babos, hogy szép ruha, tehát, hogy elképzeli, és ez neki egy ilyen nagy nap, tudod?
3: Tehát lehet, hogy a bulit akarja, azt mondod?
2: Hát nem is azt, hanem magát, azt magát a körítés, tehát, hogy tudod,
1: princesz! Ja, persze. Na. Jó, én is gondolkodtam ilyenen régen, meg nyilván én mondjuk a ruha miatt, tehát hogy én azért szeretnék egyszer egy olyan szép ruhába lenni, tehát hogy azért maximum, de hogy ettől függetlenül, ha ez nem jön össze, akkor miért kell ilyet csinálni, hogy akkor hozzámegyek magamhoz?
3: Sajnálom, hogy mindig én vagyok az anyagi rész, de hogyha elveszed magad, akkor jogos vagy a család támogatásra? Fölvehetsz csokkot?
1: Jé, tényleg. Ebben nem gondoltam bele, látod?
3: Jönnek a házas kedvezmények?
1: Ennek utána fogok járni, mert akkor...
2: És tulajdonképpen minden papírt tök könnyű aláírni, mert nem kell az, hogy akkor gyere, te is legyünk ott együtt, ő mindig ott van.
3: Így van.
2: Ha ő ott van, ő ott van.
1: Na,
3: és akkor várja, van leánykori neve, meg nem, ez ugyanaz lesz, nem jó.
2: Na jó, de ő kiszúrhat magával. Fölveszi a saját nevét? Ja, jó, de lehet, hogy mit tudom én, ő volt a lánykori nevén is Szabó, de ez már másik Szabó.
3: Aha. Tetszik az egész gondolatmenet amúgy, hogy ilyet csinál, de jogilag gondolom ez nem lehetséges, tehát akkor valószínűleg tényleg itt a buli része a része. Egyébként utána néztem, ezt úgy hívják, hogy szologámia.
1: Szologámiának
3: hívják.
1: Szologámia.
3: Szimbolikus ceremónia, nincs jogi státusza, inkább performance vagy személyes fogadalom.
1: Igen. Hát figyelj, igazából 13 millió forintot költött magára. Átszámolva.
3: Nem biztos, hogy itt a segélyek kellenek.
1: Buli volt. 35 barát volt ott és családtag. Azért érdekes ez az egész, mert én azt akarom, hogy azt kerestem itt a cikkben, hogy valami influencer lehet-e, mert akkor még értem ezt az egészet. De hogy...
3: A pénze van és ráér.
1: De hogy most ez lehetett volna egy sima, egyszerű, hatalmas nagy buli is, mondjuk ezt a 13 millió forintot olyan bulira költhette volna 40 évesen, ami, érted, nem tudom, hetet hét országra szól, és nem ezzel kelt feltűnést, hogy hülyének nézik azért, mert hogy hozzáment saját magához.
2: Hát így van, hát abból megrendelhet 20 csipendél fiút.
1: Hát ugye, vagy megrendelek belőle valami sztárt, nem tudom, érted, Ricky Martin, tehát a 40 éves szülinapi buli, most csak mondtam valamit, de hogy érted, tehát akkor már inkább így ünneplem a születésnapomat, nem? Elviszem az egész baráti társaságomat mondjuk a Bahamákra.
3: Mennyiért jön el a Ding Dong Hong Boys koráézé?
2: A Ding Dong Hong Boys, hát
3: mennyire vállalja?
1: Sztrékit, nem az tudom,
2: de... Hát gondolj bele, hogy
1: ott nekem csak két ember elég lenne, ha eljönne.
2: Ahogy a Sztrékit megérkezik ide Tatabányaújvárosba, igen, fölmennek az első emeletre, bekopognak.
3: És nekem kettő.
2: Akarom jöttünk fellépni, csak mondják koreai úr.
3: És neki elég kettő, tehát elég a Hakni banda.
2: De ők nem olyanok, mint a Mirigy, tehát ők nincsenek olyan sokan. De sok hányan vannak a
1: Sztrékicsos? 8-an.
2: De akkor az van, mint a Mirigy, akkor mehetnek képre.
3: Azok is fellépnek képre egy időben.
1: Én már egy rendelnék egyet, és megjelennének a Mirigyesek.
2: Szerintem fényszóra jön valamelyik sipostesó. Ők énekelni is tudnak, szóval teljesen.
3: Szerintem az is jó buli lenne.
1: Hát, szerintem is.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.

0: fájdalomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Bugyiban és pólóban dolgozott a Tóth Komlósi bölcsöde vezetője.
2: Roland kedvence.
3: Nagyot megy az interneten ez a sztori mostanában. Láttatok képeket?
1: Nem, én nem mertem rákeresni, megmondom őszintén, bár én így első olvasásra arra gondoltam, hogy lehet, hogy ő azt ruhának akarta hordani, csak...
2: Hát Dérheni is ilyen mellé fel.
3: Hogy... Jó, hát igen.
2: Ledérheni.
3: Hát nem sőt, hát ha valaki megnézi azért a pop előadókat, akkor ők azért, hát szoktak ennél merészebb szetteket is felvenni, de az egy színpad, és
1: hát
3: az egy
1: igen,
3: show.
1: Még... igen, ez meg egy bölcsöde.
3: Ez meg egy bölcsöde.
2: Jó, hát figyelj, először, amikor mondtad, hogy ez történt, én azt mondtam, hogy ó, a mi időnkben miért emilyenek voltak az óvónénik, aztán mutattad a képet, és rájöttem.
3: Meg ugye állítólag még az apukákat is így fogadtanak, hát nem csak kifejezetten az apukákat, mert akkor annak lehetne egy hátsó üzenete is, hanem hogy kifejezetten ugye a szülőket így fogadta, például étkezésbe fizetésnél.
1: Igen, így emelték ki egyébként, hogy az apukákat is így fogadta. Gondolom, itt a nők háborodtak fel ezen, hogy ugye a férjeiket így fogadta.
2: De és hát az apukák többet fizettek így?
1: Hát nem tudom, azt írják itt, hogy kellemetlenül érezték magukat ők is. Nem tudom, hogy én nem láttam ezt a képet, nem mertem rákeresni, hogy mennyire nézett ki jól.
2: Írd le, Roland.

0: rakod, vagy máshova tuszkolod be.
1: És megkérdezem, hogy van-e bankkártya leolvasó, tudok. Nem, nyilván. Nem teszem, szerintem nem teszem szóvá, mármint így szemtől szembe, de lehet, hogy azért úgy valami illetékesnek megjegyzem, hogy esetleg a kolléganőnek kellene szólni, hogy legközelebb vegyen fel nadrágot is.
2: De látjátok, ez a baj, hogy nem szólunk az ilyenek miatt. Azért, mert kellemetlenül és kényelmetlenül érezzük magunkat. Tehát, hogy ha szólnál neki, hogy neked ez kényelmetlen, hogy ő ilyen ruhában van, akkor lehet, hogy amúgy meg nem fajult volna idáig a dolog. Mert hogy állítólag ez egy rendszeres dolog, hogy ő így mutatkozik.
1: Vagy lehet, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy asszonyom, most mit szólna, hogyha én is ledobnám a nadrágomat? És azt mondanám, hogy tessék!
0: Hát, igen, ez egy csinálat.
2: Végre
1: valaki veszi a lapot.
3: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Lehet, hogy hallotta, hogy a hírszerkesztők meg a hírműsorvezetők is izébe alsó nadrágba, meg rövid nadrágba ülnek a zakó alatt. Tehát, hogy érted, bennül a pult mögött sose jössz rá. Lehet, hogy rajta sincs mosgatja.
2: Meg egyébként a ludista kultúra, értem én, hogy terjed, de azért nem feltétlenül bölcsödében kéne ezt elkezdeni.
3: Egyszer az egyik volt kollégánk csinált egy olyan képet a Kittyről, mert hogy olyan felső volt rajta, ami nem volt pánt. És ugye innen, ahol most ülünk, ha benézel a hírszerkesztőbe, akkor ugye itt volt egy rész, ami ugye hát így kitakarta, tehát olyan volt, mintha nem lett volna rajta ruha. És csinált róla egy fényképet, ugye, hogy mutassa neki, hogy amúgy olyan, mintha nem lenne rajtad ruha.
1: Jó, hát figyelj, én egyébként biztos segítő lettem volna ebben a helyzetben, tehát én tudja, hogy titokban készítek róla egy képet. És feltöltöm valami újsághoz, vagy nem tudom.
3: No,
1: én biztos, hogy lefotózom. Én az ilyen vicces dolgokat leszoktam fotózni.
3: Hát az oké, de nem közlöm az engedélye nélkül.
1: És szerintetek ő direkt csinálta? Bocs, mondja nyugodtan, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ő ezt tudatosan csinálta, vagy egyszerűen csak nem is figyelt oda, ügyet se vetett rá, mert azt mondta, hogy ez normális.
2: Na ez a kérdés, ezt nem tudom eldönteni, de az biztos, hogy hagyta, hogy lefotózzák, mert ugye volt még, amikor valami dajkát, nem is tudom, valami kolléganőt köszöntöttek, és még a fényképezőgép elé is így állt oda, tehát így adta át magát azt az ajándékot
1: is. Tehát ő ezt vállalta,
2: tehát ez nem egy ilyen rejtett dolog volt, hanem ő teljesen nyíltan így közlekedett. Hogy itt most agyban csúszott valami, vagy egész egyszerűen ő azt gondolta tényleg, hogy az nem egy póló, hanem egy ruha, és már pedig ez neki belefér, hogy pont nem látszik ki semmi.
3: Nem látszott ki semmi amúgy?
2: Hát a fotón nem. De hát most nyilván ott
3: na, de ezért
2: szemben.
3: Mondom, látod? Hogy most lehet, hogy ő azt gondolta.
2: Mit tudom én, hát na.
3: Hát igen, de ezért mondom, hogy lehet, hogy ő tényleg ezt gondolta, mert ugye vannak ezek a pólóruhák, amik ugye van belőle rövid is, meg hosszú is, és lehet, hogy ő ugye hát nem feltétlenül lehet a méretében vette ezt, vagy nem tudom, és akkor kicsit rövidebb volt, mint kellett volna, és akkor ezért. És ő lehet, hogy ezért közlekedett ilyen természetesen benne.
1: És hogyha megígéri, hogy aznap nem hajol le. Azért ne legyünk már ennyire ítélkezőek szegénnyel. Borzasztó. Én kiakadnék, tehát engem zavarna.
3: De szólnál neki? Mert most
1: nem, a kollégáinak szólnék.
3: De te is a kollégáinak
1: szólnál. Neki nem, mert lehetséges, hogy az is lehet, hogy valami pillanatnyi elmezavar, lehet, hogy ő is nagyon szégyeli, mert mit tudom én, bekapta a traktorlánc a nadrágját, és muszáj volt bejönni dolgozni.
3: Minden nap bekapta, tehát így indul minden nap, hogy bekapja a traktorláncot.
2: Van ilyen, hogy minden nap bekapja, de van.
1: Oda szólnék, hogy le kéne cserélni ezt a traktort.
0: Buenos morgen, minden

0: este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, rendkívüli kamionstop lesz a hétvégén, megállapodás született a tűzszünet meghosszabbításáról, ma Pilis-Maróton várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrát hallják, jönnek a részletek. A hétvégén rendkívüli kamionstop lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a szombati budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjármű forgalom várható mértékére tekintettel az országos rendőrfőkapitánysága a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzit útvonalain, kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain, írták. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás alapján annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania, áll a tájékoztatásban. Amerikai illetékesek szerint az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével, emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 14 óra 30 és 17 óra között a Pilis-Maróti Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Folytatódik az Életkavicsok beszélgetős sorozat Tatán a mai napon. Az est új vendége Jakabházi Miklós ultratávokat futó természetfotós lesz, akivel Szentessi Éva beszélget majd. Az érdeklődőket 18 órától várják az Angyalok és Tündérek galériában.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, néhol megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Ez már a Buenos Morgan utolsó órája, vidám, mosolygós reggelt mindenkinek. 9 óra után járunk, hát szépen lassan már azt kell, hogy mondjam, hogy 3 perccel. Ebben az órában pedig beszélgetek majd a magyar kutató űrhajósokkal, Kapu Tiborral, illetve Cserényi Gyulával. Pontosabban tegnap beszélgettünk, és ezt mutatjuk meg nektek így a ma reggel során. A Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola diákjait látogatták meg ugyanis az űrhajósok, és tartottak egy egyébként nagyon-nagyon vidám, tényleg hihetetlenül emlékezetes élmény beszámolót. Ezt követően beszélgettem Tibivel, illetve Gyulával. Nem sokára tehát velük jelentkezem. Elsőként a Kapu Tiborral folytatott beszélgetést hallhatjátok.

0: Egy különleges élmény beszámolóban volt része a Szent Margit Gimnázium és általános iskola diákjainak. Kapu Tibor állít mellettem. Én azt láttam, Tibi, hogy ez valóban egy élmény beszámoló, nem csak a diákoknak, hanem neked is, mint hogy ezt kifejezetten élveznétek.
1: Sőt, egyébként ugye most már 9 vagy 10 hónapja adjuk elő Gyula barátommal ugye ezt a előadást. Standard előadásnak hívhatnám, de persze mindig van különlegesség benne, és minden előadás valamennyire más. Megmondom neked teljesen őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi idő után is még ezzel az előbedobással és ezek az élménydús hozzáfűzésekkel tudom ezt előadni. Ez valójában tényleg annak köszönhető, hogy egy űrutazás és az arra való felkészítés az tényleg életem élménye. Én az odafele tartó utat, azt a rengeteg edzést, a rengeteg tanulást, a rengeteg megpróbáltatást, kihívást és magát a küldetést is elképesztően élveztem, úgyhogy én jól éreztem magam azokban az években is, azokban a hónapokban is, és most, hogy ugye hazaértem augusztus közepén Budapestre, Houstonból, és azóta ugye rengeteg hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket az élményeket megoszthassuk, nem csak a diákokkal egyébként, hanem a lakossággal, a teljes magyar néppel. Én ezeket a hónapokat is ugyanúgy élvezem, annak ellenére, hogy nyilván a munka jellege az teljesen más mostanság, mint a küldetés előtt.
0: Ugye itt azért jó néhány dologgal meglepted a fiatalokat, például leginkább ugye, hogy az űrben mit tapasztaltál. Volt olyan dolog, amit még a kiképzés után téged is meglepett, mert azt hitted, hogy na, ha valami, akkor az mondjuk rutin lesz, aztán mégsem úgy alakult?
1: Volt rengeteg. Azt kell elképzelni a kedves nézőnek, hallgatónak, hogy a NASA-nál, főleg ugye Houstonban mi hatalmas hangsúlyt fektetünk arra, hogy odafönt az űrállomáson pontosan hogyan fognak alakulni a dolgok. Ennek ellenére sok olyan van, ami meglepi az embert. Ez annak köszönhető, hogy vannak talán kicsit bagatelnek hatható, nevezhető dolgok, amire a képzés nem tér ki, mégis meglepő. Gondoljunk csak abba bele, hogy súlytalanság állapotában vagyunk, és minden lebeg. Nagyon-nagyon-nagyon pongyol a megfogalmazás is pongyol a példa, de hogyha az ember ruhát akar hajtogatni odafönt, akkor nem tudom letenni az asztalra, nem tudom így szépen behajtogatni, minden lebeg, és hajtogatva kell a ruhákat zelegetni, vagy hajtogatni, nem olyan elképesztően, hogy lebegve kell hajtogatni ruhákat, nem olyan elképesztően könnyű. Mindennapi dolgoknak hívnám ezeket, és a mindennapi dolgok, amikre még a képzés sem tér ki teljes pontosságában, és ezeket megtapasztalni, ez nyilván egy teljesen más élmény. Már csak, hogyha arra gondolok, hogy a fogmosás az úgy működik, hogy lenyeljük a fogkefét, vagy hogy a fogkrémet, hogyha úristen, milyen butaságokat mondok. A telegetés is egy kicsit más, hiszen tényleg minden lebeg, az evés is más, hiszen csak a kis fejű, de hatalmas szárú kanalakat használunk, hogy azokkal próbáljunk úgy enni, hogy ne lebegjenek el, rizibizi nyilván ki van zárva, meg hasonlók, mert morzsál és össze-vissza lebeg. Úgyhogy a hétköznapi dolgokban rengeteg meglepetés érik odafönt.
0: Engem az érdekelne nagyon, hogy van-e valami, amit te magadról tanultál, és olyan dolog, amit mondjuk lent, nem hogy a hétköznapi életben, de még mondjuk a földi kiképzés alatt sem tanultál volna meg, csak odafent.
1: Én nagyon örülök ennek a kérdésnek. Néha azért gondolok ennek a mikéntjére, és erre a válaszra saját magam is. A képzés során is már egyébként rengeteget tanultam magamról. Tudni kell, hogy amikor én a Hunorba felvételt nyertem, az nekem a kicsivel több mint 10 éves karrierem során, ez már nem a sokadik, de a többedik lépés volt. Én kipróbáltam előtte magam élelmiszeriparban, ipari automatizálás területén, sőt még autóiparban is, tehát én folyamatosan kerestem a helyem. És a válasznak a savaborsa az igazából ebben rejlik. Amikor az ember megérkezik egy olyan helyre, ami jelen esetemben, az én esetemben a Hunornak a kiképzése volt még akkoriban, akkor van, hogy elragadja az érzés, hogy na, én most kvázi hazaérkeztem, én most végre megtaláltam valami olyasmit, ami nekem igazán tetszik. És amiben idővel remélhetőleg egyre jobb és igazán jó lehetek benne. Amikor ott voltunk a kiképzésem, 14 hónapon keresztül kellett folyamatosan fókuszálni, koncentrálni, nem elereszteni ezt a célt. Nyilvánvalóan ez nem egy sprint, hanem egy maraton. És azt, hogy be tudtam magamnak bizonyítani, hogy ez a fókusz, ez a kitartás, ez a küldetés, ez nekem megy, az egy hatalmas élmény volt. És aztán pedig, amikor odafönt voltunk, próbálom a nagyzolásnak a teljes hátrahagyásával megfogalmazni ezeket a mondatokat, de nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az, hogy megtapasztaltam, hogy én ebben a munkában jó vagyok. Amikor az ember űrhajós, És ezt már a szűrésen megtapasztaljuk egyébként. Nyilvánvaló, hogy nem Nobel-díjasokat keresnek, nem is olimpikonokat keresnek, hanem egy olyan nagyon szűk sávját az emberi pszichének és személyiségnek és teljesítőképességnek, ami tényleg ránk, mint űrhajósokra jellemző. Nincs olyan dolog, amiben Nobel-díjas szinten tudnánk például annak a tudományos hátterét. Nincs olyan sport, amiben olimpiai szinten űzünk bármit is, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon specifikus keskeny sávot kell elképzelni, és az, hogy én abba beleesek, az nekem egy hatalmas nagy élmény volt, és nagyon szerencsés vagyok amiatt, hogy ezt a lehető legjobb emberekkel érhettem el. Gondolok itt a hunoros kollégákra, nyilvánvalóan Gyulára főleg őt kiemelve, de amikor Sukszra, Szabosra és Pegire gondolok, mint ugye a küldetésem a személyzetem tagjaira, akkor pedig főleg az, hogy mondjuk a Pegi a legtapasztaltabb női űrhajós a világon és a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, ő tudott minket végigkísérni ezen az úton, és átadta nekünk minden tapasztalatát, az nyilvánvalóan rengeteget segített nekünk. Úgyhogy lekerekítve összességében tényleg azt tudom mondani, hogy az elmúlt pár évben rengeteg munka van, de legalább annyi szerencse is, és én nagyon szerencsésnek vallom magam.
0: Ha mai fejjel visszamehetnél mondjuk az időben, és mondhatnál valamit a kiképzés első napján, vagy a kiképzés előtti utolsó napon lévő önmagadnak, akkor mit mondanál?
1: Ez nehéz kérdés. A kiképzés első napján lévő önmagamnak szerintem azt mondanám, hogy kitartást, és minden rendben lesz. A kiképzés utolsó napján lévő magamnak pedig azt, hogy szép munka. És az utóbbi ez kicsit fontosabb nekem. Én jó BM-is voltam, én jó műegyetemista voltam. Egy jó műegyetemistának rengeteg ismerve van. Például az is, hogy vizsgáló utolsó pillanatban kezdünk el tanulni. ZH-ra szintén, házikra szintén. Szerintem ezt sokan meg tudják erősíteni ezeket az érzéseket, nyilván a viccet félretéve. Az embernek rengeteg olyan lehetősége, vagy rengeteg olyan eset van az életében, amikor úgy megy el valahova valamit bizonyítani, egy vizsga, egy ZH vagy bármi, amikor megnézzük, hogy működik-e. Nem vagyok teljesen biztos a tudásomban, de lesz, ami lesz. Én azt gondolom, hogy BM-sként az esetek túlnyomó többsége ilyen. Na most, amikor egy küldetésre készülsz, és évek munkája van mögötted, megtapasztalni ezt az érzést, hogy csak menjünk már, azért, mert én be akarom a világnak bizonyítani, hogy én ezt tényleg tudom, és az én csapatom erre tényleg képes, mert pontosan tudtam, hiszen együtt vizsgáztunk, együtt töltöttük minden percünket a Sukszal, Szabossal, Pegivel. Pontosan tudom, hogy mi képesek vagyunk erre, és ez a bizonyítás vágy, hogy megmutathassuk, hogy igen, mi tudjuk, hogy tudjuk, mi ügyesek vagyunk, mi ezt jól fogjuk csinálni, nyugodtan ránk rakhatjátok ezeket a terheket, az egy számomra merőben új dolog volt. És ez annak volt köszönhető, hogy ezen az úton minket rengeteg olyan instruktor, rengeteg olyan tanár kísért, akik annyi időt szántak ránk, amennyi pontosan kellett, és rengeteg gyakorlás. Ezért mondom azt, hogy valószínűleg azt mondanám, hogy szép munka.
2: Tibi, köszönjük szépen, Kapu Tibor kutató űrhajóssal beszélgettünk, nem sokára pedig megszólaltatjuk Cserényi Gyulát, szintén kutató űrhajóst, aki ugyanennek a csapatnak volt a tagja tartalékosként.

0: Kák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon Esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bányai Gyula mellettem, aki Kapu Tiborral együtt tartotta ezt a mai élménybeszámolót. Én azzal kezdtem a Tivinek is, Gyula, hogy én azt láttam, hogy ti egyébként nagyon élvezitek ezeket az előadásokat, és mintha egyébként egy hihetetlen nagy összhang is lenne itt azért köztetek kommunikációban, meg azért kellő zrikálás. Még talán több is lett volna, csak mintha még vissza is fogtátok volna magatokat, jól látom ezt?
1: Ez úgy van, hogy azért próbálunk valamennyire benne maradni az időkeretben, és emiatt a közöttünk lévő interakciót azt próbálom limitálni. Én vagyok az, aki visszahúzza az időt az előadásoknál, hogyha mindennek szabadot engednénk, akkor sajnos sokkal hosszabb lenne egy-egy előadás, de igen, tehát hogy mi ezt alapvetően élvezzük, ezek általában egy félig-meddig ilyen ösztönösek, nincsenek teljesen megírva az előadásaink, félig-meddig ösztönösen jönnek, és mindig az aktuálisan, amiről úgy érezzük, hogy szeretnénk többet beszélni, azt mesélünk a fiatalabb generációnak, de igen, az tény, hogy én egy kicsit zárkozottabb személy vagyok, de nekem is ez az előadás az ennyi érdeklődő fiatalnak, ez abszolút egy pozitív dolog, és nagyon élvezhető, tehát nagyon élvezetes, és reméljük, hogy ők is élvezik.
0: Ugye talán a te szerepköröd, ez a tartalékos szerepkör, az, ami mondjuk annyira nem volt, vagy nincs reflektorfényben, engem egy picit a lelki vonulata érdekelne, hogy hogyan tudja az ember úgy végigcsinálni kellő motivációval ezt az egyébként iszonyatos kiképzést, hogy tudja, hogy nem biztos, hogy egyébként, hogy repülni fog, sőt mondjuk nyilván egy után kiderül, hogy sanszosabb nem ő fog repülni.
1: Hát ez az utolsó egy év az úgy volt, hogy 95%, hogy nem én repülök, vagy hát 99%, hogy nem én repülök. Nem mondom, hogy könnyű, tehát azért amikor megkapja az ember ezt az eredményt, hogy ő a tartalékos, a második helyezett, az egy egyértelműen egy kudarc élmény, azért ezt én bátran bemerem vallani. Viszont az megjelenik a másik oldalt, az a pozitív érzés, hogy de benne maradok, de folytathatom, de eljutok a NASA-ba kiképződni. Itt nagyon sok pozitívuma van annak, hogy az ember benne van, de elsősorban a lehetőség a tanulásra az, ami ebből motiváló, és az, hogy benne maradunk egy olyan történelmi vállalkozásban, ami tényleg talán nagyobb nálam és nagyobb a közvetlen környezetemnél, és én ennek nagyon örültem. Úgyhogy ezzel a motivációval indultam neki, és nem mondom, hogy könnyű, nem mondom, hogy persze ezt az ember átkapcsol egyik pillanatra a másikra, ez egy sok hosszú idő, mire az ember szépen végig dolgozza, és akkor is vannak olyan napok, amikor nehezebb, van, amikor könnyebb, végtelen mennyiségű humorral, szerintem ezt jól el lehet viselni, és az is tény, hogy a Tibinek viszont nagyon örültem. A Tibi sikerének, annak, hogy ő az, aki repül, az, hogy ezt a kiképzést mi folytatjuk együtt, ez a párosításban, én nagyon örültem, én neki jobban örültem természetesen, mint a saját eredményemnek, úgyhogy mi egy jó páros vagyunk ebből a szempontból, és szerencsére azóta is tart a rendületünk.
0: Barátok lettetek egyébként?
1: Hát már barátok voltunk addigra, tehát azért a több mint 14 hónapon keresztül tartott az alapkiképzési fázis, amikor már azt tudjuk mondani, hogy a Hunor program keretein belül dolgoztunk és tartott a kiképzésünk, de már előtte is találkoztunk a Gripen repülésnél, már előtte is találkoztunk, a két hetet együtt töltöttünk a Csillebérci technikai meghallgatáson, és már előtte találkoztunk Kölnben is, tehát már több lépcsőben is találkoztunk a válogatás során, úgyhogy meg szépen lassan organikusan kialakult, és természetesen amikor négyen voltunk, a négy űrhajós jelölt, mi mindannyian barátok voltunk, barátok vagyunk, és bajtársak is abban a nehéz versenyszerű szituációban is.
0: Igen, volt egyébként egy erre vonatkozó, egyébként nagyot ment az a Facebook posztod, azt hiszem, ami erre vonatkozott, egy ilyen kvázi üzenet volt így a társaknak is. Egyébként elképesztően jó ezt látni, hogy ez egy ekkora összetartás. Hogyha valaki mondjuk most fiatal mérnökként nézi ezt az interjút, vagy hallgatja, és mondjuk vonza őt is ez a dolog, akkor mit kell egy fiatal embernek tudnia ahhoz, hogy egyáltalán álmodozhasson egy ilyen útról, amin ti végigmentetek?
1: Hát nekünk nagyon fontos az, hogy én kifejezetten magamat is egy mezei mérnöknek tartom magam. Én a lehető legtradicionálisabb villamosmérnök vagyok, erősáramú villamosmérnök. Egy gyárnak az energiarendszerében dolgoztam, tehát nem atomfizikus vagyok a CERN-ben. Bár van olyan űrhajós egyébként, aki villamosmérnök, és a CERN-ből, ugye Slavoj Uznánszky, Visnyevszky pont villamosmérnök és a CEN-ben dolgozott. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy, hogy szeresse, amit csinál, legyen benne egy tudásszom, az nagyon fontos, minél több mindent akarjon tudni. Nálunk a válogatásnál egyértelműen kiderült az, hogy nem az a fontos, hogy egyetlen egy területen nagyon magas legyen a tudásod, hanem hogy egy minden területen legyen egy átfogó tudásod, egy felkészültséged, és legyen képességed arra, hogy gyorsan megtanuljál új dolgokat. Nekünk hetek voltak arra, hogy megtanuljunk mondjuk biokémiát egy kicsikét, vagy űrbiológiát, ami azért egy kicsit kiesik a villamosmérnöki korábbi tapasztalatainkból. Tehát ez az adaptivitás az nagyon fontos, de az a legfontosabb tényleg, hogy szeressen tanulni, és szeressen minél több mindent, érdeklődjön. Nem mondom azt, hogy olimpiai bajnok sportolónak kell lenni, mert nincs rá szükség, egy egészséges, hétköznapi. Mi azt szoktuk mondani, hogy az űrhajós az olyan, mint a svájci picska. Nem a legjobb abban, hogy fát aprítsunk, nem a legjobb abban, hogy szikeként használjuk ugye egy műtétnél, viszont nagyon sok mindenre használható. Az űrhajósnak is ilyennek kell lenni, nagyon sok mindenre kell használhatónak lenni. Én azt gondolom, hogyha valaki mérnök, orvos, fogorvos, bárkiből lehet űrhajós, kitartással. Nagyon-nagyon sok kitartással, mert a végén a motiváció az egy dolog, de a kitartás az, ami akkor is segíteni fog nekünk, amikor a motivációnk egy kicsit alább vagy.
0: A záró kérdésem ugyanaz lesz, amit Tibinek is feltettem, hogyha visszamehetnél az időben, és a kiképzés első napján leülhetnél önmagaddal beszélni, akkor mit mondanál magadnak?
1: Ez egy jó kérdés. Ilyen kérdést még nem kaptam, ez egy nagyon jó kérdés.
0: Akkor büszke vagyok magamra, köszönöm
1: szépen, ezen el fogok gondolkodni. Én nekem a legnagyobb hiányosságom a kiképzés alatt és az egész programban igazából az a kommunikáció volt. Nekem ez volt a legnagyobb múlsom abból a szempontból, hogy ez volt talán a műrepülés és a helikopterből való kiugrálás és az összes többi képzés mellett ez volt az egyik legnagyobb, amit hoztam magammal és képesség. És én azt gondolom, hogy erre ez egy nagyon fontos dolog lett volna még jobban figyelmet fektetni erre. Tehát ha én azt mondanám, akkor az az egyik, hogy a legjobban arra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk, ami a legnagyobb hátrányunk, hogy azt erősítsük, a legnagyobb gyengeségünk, hogy azt erősítsük meg. Én erre helyezném a hangsúlyt magamban.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!
2: Cserényi Gyulával beszélgettünk, tehát illetve még korábban ugye Kapu Tiborral, kutató űrhajósokkal. Hát közülük ugye Tibi volt az, akit elsősorban ugye tavaly nagyon-nagyon felkapott a magyar média, abszolút joggal. Gyula is ott volt, ugyanezen csapat tagjaként ő a tartalékos szerepét töltötte be. Ugye tegnap jártak Tatabányán, Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Szent Margit iskolában tartottak ugyanis egy élménybeszámolót, ezután beszélgettünk velük.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Mindjárt 3:40, ez pedig azt jelenti, hogy szépen lassan eljön a búcsú ideje, már ami ugye a Buenos Morgant illeti. A folytatás abszolút a szokásos, hamarosan 10 órakor beköszön Zimmerer Tomi, és ő hozza nektek a koktélt egészen délután 2 óráig, őt majd Bárint Lackó váltja a délutáni csúccsal, és természetesen 6 órától szokás szerint jelentkezik majd a Charter, a Forrás Rádió hétköznapi toplistája, 8 órától pedig Light Session, ESB lesz a mai este házigazdája, érdemes tehát az egész napot velünk tölteni, én jövök vasárnap, ráadásul nagyon-nagyon sokat rádiózhatunk együtt, hiszen délelőtt is itt leszek veletek, aztán délután pedig hozom nektek a Zitzert, majd pedig a Közteret, hétfő reggel pedig ne felejtjétek, hogy ismételten Buenos Morgant, akkor már a szokásos felállásban Lédl Ádival együtt, aki visszatér, és ismételten itt lesz velünk a stúdióban. Ha lenne közlekedési infótok, vagy bármi egyéb üzenetetek, ne tartsátok magatokban, Tomi is örömmel fogadja majd a koktélban. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Köszönöm, ha az elmúlt 4 órában velem tartottatok. További szép napot mindenkinek. Buenos Morgant!
1: Buenos Morgant! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Lédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgant, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon. A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a BL döntő miatt. Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Hitteler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 31-ig fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség a közösségi oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltőállomásokat, valamint a repülőtéri rendőr igazgatóság illetékességi területét. A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton megrendezendő UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása, írta a rendőrség. Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem, ami a lakosság 11,1%-át jelenti, közölték egészségügyi szakemberek és civil szervezetek az Országos Szájegészségügyi Hét alkalmából csütörtökön. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a felnőtt lakosság mindössze 8,3%-ának van meg az összes saját foga, míg a 65 év felettiek körében a teljes fogatlanság aránya meghaladja a 40%-ot. Ez jelentősen rosszabb mutató több európai országhoz képest. Olaszországban 19, Szlovéniában pedig mintegy 16% ez az arány az idősek körében. A gyermekek körében is kedvezőtlen a helyzet, a 12 évesek csupán 36%-ának egészséges valamennyi foga, míg a 15 éveseknél ez az arány alig 22%. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a Szabadidő Parkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, íjászkodás és gólyalábas gyermekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr autók is, amikbe bele lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenás. És végül sport. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is második lett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai versenyen csütörtökön. A hazai szövetség közösségi oldala szerint az olimpiai ezüstérmes halász 80,59 méteres dobással zárt másodikként, míg Szabados Ármin ugyanebben a számban 78,84 méterrel ötödik lett. A viadal eredményközlő oldala szerint női 100 méteres gátfutásban Tóth Anna 13,28 másodperces idővel második, míg a rúdugró Kleckner Hanga 4,22 méterrel negyedik lett.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időben lesz részünk, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen. Csapadék vármegyénkben nem várható, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nem tudom, észleltétek-e, de megjött a péntek. Hippjájé, hello, hello, Buenos Morgan, kikokté, pedig beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, 2 óráig töltetjük együtt az időt. Mindjárt Azadi a Tessel, jön a The Black Eyed Peas, Lady Gaga pedig Dolcsival közösködik. Az újdonság a Runway repül, rádiózz velem!

sokkal, időjárással, és minden jóval, mi a muzsikához csatolandó. Ilyen például a napi bölcsesség is, melyet ma Arany Jánosnak köszönjünk. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügget, az erős megállja, és tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb borostyánt arat. Irodalmi 20 másodpercünket hallottátok. Ez tehát a mai napi koktélos bölcsességem, tedd el felőre, ha kell, akkor vedd elő. Én így teszek muzsikáinkkal, mindjárt jön Kygo és Dan Timinski újdonsága, Dinoro Gigi Daggal közösködik, elsőként pedig Rap, Ena és Szes, csak slágerek közt, tiéd a

Daigo és Dan Timiszki az újdonságot hoztam tőlük Heaven on Your Mind címmel. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy itt vagy. Segí! Ő érkezik majd a Bullár csokorban. A következő fél órában tuti, hogy megkapod, ígérem. Mára pedig megkapod a tessék kapaszkodni. 25 Celsius fokot, mindez szikrázó napsütéssel. Nem tudom, néztetek az ég felé. Hát a repülős csíkokon kívül sok minden nincs az égen, csak a szép kékség. No és az erős UV sugárzás 11 és délután 2-3 óra között. Erre mindenképpen figyeljetek. És figyeljetek a Bulvár csokorra. Hozom nem sokára benne Shaggy. Előtte jönnek a Lawsonék. Itt lesz Tyler, Eva Maguire és Beyoncé is. Tiétek már is a Crazy

Breaking All mi repült 14 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, köszi, hogy itt vagy. 4 órában kevés duma, jó sok zene, és bulvár csókor, benne Shaggy. Na, ki az, aki még emlékszik a Mr. Bombastic, vagy éppen az It Wasn't Me korszakára? Srácok, dobjátok el a kávéscsészét, mert a jamaikai fenegyerek Shaggy megint megcsinálta. Bő 30 év után sem fárad a mester, sőt, te hónap 15-én ledobta a 14. stúdióalbumát, ami stílusosan a La Derival is Lotto nevet kapta. És hogy ez nekünk mekkora nyeremény? Hát mindenképpen hatalmas. Viszont nem egyedül kapart el a főnyereményt, olyan arcokat rántott be a stúdióba, mint a szép fiú Romain Seek, a hip-hop legenda Akon, és képzeljétek el, még a jó öreg Sting is beszállt egy közös trackre. Az új dalokban ráadásul állítólag finoman utalgat a régi ikonikus megcsalós himnuszára is. Szóval úgy gondolom, a hangulat garantált. Most is az lesz, ígérem. Pedrózunk rövidesen a halott pénz Judlóval közösködik, itt pedig hamar a bulvárcsokorban segít, nőjön ő lám.

picit ráléptünk a K-pop vonalra. BBA Jackson Wang a Feeling Lucky-val jelentkeztek 2 évvel ezelőttről. Zártam az első órát itt a Cocktailban, de 4 órás, úgyhogy van még előttünk 3. Andi a legfrissebbekkel, aztán Steve Krueger és Sky Holland nyit mindjárt az Every

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
5: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lift.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a mai naptól. Új MR-készülék segíti a gyermekek ellátását Debrecenben. Ismét lesz társasjáték klub Táton. Jönnek a részletek a Forrás Rádió híreit, itt Taller Andreától hallják. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a mai naptól a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá vasút és közútmenti fásításokban, a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gaz égetés szintén nem engedélyezett. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu honlap tájékoztat. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában csütörtökön. A fejlesztésnek köszönhetően az épületben a képalkotó diagnosztika teljes spektruma elérhető, tájékoztatta az Egyetem Sajtóközpontja az MTI-t. Szabó Zoltán, a klinikai központ elnöke kiemelte, a Gyermeksürgősségi Központban a hagyományos gyermeksürgősségi ellátás mellett a gyermeksebészet kap helyet, és hamarosan a gyermektraumatológia is ott fog működni. Hozzátette, gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé, hogy egy épületben működik a gyermeksürgősségi ellátás és a radiológia. Ismét lesz társasjáték klub Táton a könyvtárban. Az ingyenes program május 30-án 9 és 12 óra között várja az érdeklődőket. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a tatabányai Árpád téren.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időben lesz részünk, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen. Csapadék vármegyénkben nem várható, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Most elindítom a második órát, sziasztok! A 4 órás magazinműsor, a koktél szól nálatok. Jön a Bulvár Csókor is, benne Ailey Stanfield. Egy-két érdekességet tuti regélek róla. Jó dalokat is hozok Sophie Ellis Baxtortól, Vellelótól, Enrique Iglesiastól, no meg Steve Kruger és Sky Holland közösét is ide rakom. Nyit az Everyday!

aki énekes, dalszövegíró, modell, és még mellé alkalmi DJ is. Ő Sophie Michelle Alice Baxter, de ha csak Sophie Alice Baxterként ismeritek, na sem lenne meglepő, a Freedom of the Night című 2 évvel ezelőttét hoztam nektek. Csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt, és persze bulvárcsókorral. Hayley Stanfield érkezik, aki hivatalosan is anyuka. A részleteket kapjátok nem sokára. Kik ma a névnaposok? Segítek ám ebben is, sőt a Monteveresről.

és a VB Burning 11, oh, mit 11 Tamás? Hát 21 évvel ezelőttről gombócból és palacsintából sem tudok ennyit megenni. Főleg most, hogy vigyázok az alakomra. Vigyázok, hogy nehogy szép legyen. Bulvár Csokor rövidesen, benne Hayley Stanfield, mindenképpen füleljetek rá, mert hogy meglepi dolgot mesélek róla. Most azonban itt vannak a Magdolnák, boldog névnapot nektek. A nevetek jelentése amúgy Magdalai Torony Bástya. Úgyhogy ha sakkozni volna kedvetek, akkor a Bástyával lépjetek egy jó nagyot, no de csak azután, miután felértetek a Mount Everest csúcsára, mert hogy 1953-ban ez történt, Edmund Hillary és Tenzing Norgay és Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. Egyébként máig sem tudni, hogy kilépett először a csúcsra, Hillary beszámolójában úgy mondta, hogy majdnem egyszerre értünk fel a csúcsra. Ennyi kellett ugye a mindig szenzációra éhes újságíróknak. Amúgy a két hegymászó becsületére legyen mondva, titkukat megőrizték maguknak. Azt egyébként tudtátok, hogy Erzsébet királynő mit mondott, miután lovaggá ütötte a hegymászót? Hát, elkaptuk ezt a mocskot! A mocsok természetesen a Mount Everest. Nos, csak érdekességként meséltem. Hayley Stanfield mindjárt jön azzal a bizonyos bulvárcsókorral. Addig Hypoton és Norma Jean Martin újdonsága, Blue egy klasszikot hoz, Olivia Rodrigo nagyot fog énekelni, Nico Santos pedig most One Day a tiéd.

Beton és Norma G. Martin kollabban jelentkeztem, ez volt az Out of My Head. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél 4 órában kevés dumával, ja, és persze jó sok zenével. No meg Hayley Stanfield-el, itt a Bulvár Csokorban. Ügyek, urak, jelentem, hivatalosan is anyuka lett, igen, jól halljátok, a Marvel Univerzum sztárja és a párja Josh Allen felett végre leszállt a gólyácska, és megérkezett az első közös gyerkőt. A 29 éves színésznő nem aprózta el a dolgot, a Célegyenesben már tényleg csak a fészek rakása koncentrált, képzeljétek, még a márciusi Oscar gálát is simán passzolta. Pedig a filmje a Sinners brutális 16 jelöléssel futott neki az estének, még a főszereplő társ Michael B. Jordan is a színpadról üzent neki a köszönő beszédében, idézem: "Hé, Hayley, tudom, hogy most épp szülsz, imádunk." Na most őszintén, hát nem zseniális? Nos, neki gratula, és ha már ugye meséltem róla, akkor persze, hogy hozom rögvestőt, itt lesz a Crash Adams azzal a dallal, amiben én beleszerettem. Király Viktor Majkával közösködik, és ha már Bulvárcsokor és Hayley Stanfield, ő jön a Blood Pappal, Capital Leaders, így a dal csak slágerek közt repül.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén. Megállapodás született a tűzszünet meghosszabbításáról. Ma Pilis-Maróton várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A hétvégén rendkívüli kamionstopp lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a szombati budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjármű forgalom várható mértékére tekintettel az országos rendőrfőkapitánysága a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzit útvonalain, kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain, írták. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás alapján annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania, áll a tájékoztatásban. Amerikai illetékesek szerint az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokádot arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével, emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 14 óra 30 és 17 óra között a Pilis-Maróti Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Folytatódik az Életkavicsok beszélgetős sorozat Tatán a mai napon. Az est új vendége Jakabházi Miklós ultratávokat futó természetfotós lesz, akivel Szentessi Éva beszélget majd. Az érdeklődőket 18 órától várják az Angyalok és Tündérek galériában.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, néhol megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, elindítom a harmadik órát, jó étvágyat elbéreltek, ha túl vagytok rajta, akkor pedig kellemes büfét. Jön a No Angels, igen, tudok róluk mesélni, a bulvár csokorban őket találjátok majd. Az Offenbach Justin Jessóval, a BSV Manuellel, Britney Baby, na meg Mimi Webb, kezd már is az Eyes Closed. Én Zimmerer Tamás, rádióz velem!

kereken. Az Open Bucket Justin Jasso közösen jelentkeztem, ez volt az Over You, te a koktélt hallgatott. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással kettőig töltjük együtt az időt. Jön a Bulvár Csokor is benne, há jó, hogy a No Angels. Ígértem úgy, hogy hozom őket mindenképpen. Arany Jánosnak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügget, az erős megállja. És tudod az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb borostyánt arat. A lényeg, az élet tele van kihívásokkal és küzdelmekkel, de azok, akik hisznek magukban és kitartóan haladnak előre, képesek helytállni és győzelmet aratni. Tedd fel a memóriába, ha kell, akkor pedig majd vedd elő. Lebulózza, mindjárt jön Gizi Kellanival, úristen, a Fast and Furious 8. részéből. Jó lesz, itt pedig Whitney Houston és a Clean Bandit kollabot játszom. A How I Know született újjá pont 5 évvel ezelőtt. Kapod csak slágerek közt.

Lóza és a Super Sexy a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg útinformal, a 11-es főúton Szentendre belterületén összeütközött 3 személyautó, a 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, erre figyeljetek, ha arra jártok. No és az M1-es Budapest felé Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél, 4-5 kilométer, de lesz ez még hosszabb is. No és lesz közlekedési info is, hogyha küldesz, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, használ bátran, de egyébként nyugodtan bármi ügyben. No Angels, rövidesen, itt lesznek a csajok a Bulvár Csokorban, no de előtte énekelnek, nagy kedvencem jön, a BTS-tel is hozok egyet, Earbox dal, a Graceland, no meg Oceana, 2012 Európa bajnokság, köze van hozzám, jön az Endless Summer, a kereskedelmi szünet után kapod, mutatom!

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Angels és a The Must Be an Angel. Fú, mekkora dal, az új évezred legelejéről szállítottam. A német láncsobotról dumálok, épp a hatalmas visszatérésre, és a közelgő jubileumi 25 Live turnéra pörögtek rá, amikor hirtelen beúzták a kéziféket. A No Angels hivatalosan is lemondta ugyanis a májusi fellépéseit. Igen, a lányok, akikért a 2000-es évek elején konkrétan megőrültünk, most kénytelenek voltak behúzni a vészféket. Pedig kérem, a naptáruk már csordulásig volt pakolva, a rajongók pedig tűkönőbe várták a május 9-ei bánya koncertet és a hatalmas Kulturpúr fesztivált, de jött a sok. Sandy Malink hirtelen megbetegedett, és az orvosa azonnali teljes pihenést parancsolt neki. A csapat többi tagja természetesen azonnal beállt mögé, mert ahogy a hivatalos Facebook oldalukon is írták, az egészség az első. No, de ne aggódjatok, nincs minden veszve, a gyógyulás a terv szerint halad, a lányok nyáron már a színpadra állnak a gigantikus 25 éves jubileumi turnéjukon. Hát hogyan, el kellene menni, az biztos. Az imént a No Angels énekeltek a lányok, és persze prózában is velünk voltak a bulvárcsókorban. Jön a 1AM és Rácz Geri közös, Jason Derulo is muzsikál, elsőként pedig itt a Disco Lice és Teen és újdonság, csak slágerek közt a No Brook Boys a tiétek.

0: Girlfriend, Michael a Boss összenete, zártam a harmadik órát a koktélban, de 4 órás, úgyhogy van még előttünk egy. Kitty jön az esztergomi krónikával, aztán a Pullmax, Martin Miller és Take Off and Fly közös robban. Ilyen lesz a Headlight!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Tali ott!
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
8: Pontban 1 óra van, jó napot kívánunk! Esztergomban ideiglenesen áthelyezték a Knorr János utca megállóhelyet. A lakosság segítségét kérik egy esztergomi garázdaság ügyében a rendőrök. Kiállítás nyílik a Szent György mezői olvasókörben. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Esztergomban ideiglenesen áthelyezték a Knorr János utca megállóhelyet július 9-éig. A városközpont felé 50 méterrel előrébb a városközpont irányában szállhatnak fel. Dorog felé 230 méterrel visszafelé a városközpont irányában szállhatnak fel. Az érintett járatok listája megtalálható a dorogimedence.hu oldalon. A lakosság segítségét kérik egy esztergomi garázdaság ügyében a rendőrök, akik egy februári késő esti incidens részleteit próbálják tisztázni. A helyszín Esztergom a Vörösmarty utca volt, ahol egy bár előtt fajult el egy szóváltás. A rendelkezésre álló adatok alapján idén február 20-án késő este egy fiatalkorú agyanú szerint kérdőre mondta ismerősét, majd bántalmazta. Aki segíteni tud, személyesen jelentkezhet az esztergomi rendőrkapitányságon, valamint bejelentést tehető a 06-80-555-111-es telefontanú zöld számon, a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-es körzet 517-777-es telefonszámon. Egy hívás is közelebb viheti a rendőröket az igazsághoz. A Köt és Gyöngyel csoport alkotásaiból nyílik kiállítás június 2-án kedden 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrián, Nyeső Ildikó, Pál Fistyák Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítás Raj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Csete Ádám dalszerző és zeneterapeuta. A Köt és Gyöngyel foglalkozások a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával az Aszakkör program keretében valósultak meg. Várja az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonós zenekara mellett fellép a zeneiskola fúvós zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án szerdán kerül sor, 18 órai kezdettel a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel elfogadnak. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig
0: tetszenek emlékezni arra, hogy la-da-di-da-da-da. Persze, Krista Walters nevéhez fűződik, hát ennek kapcsán őt belepakolom a bulvárcsókorba. Ez az utolsó óra, üdv! Koktél, kevés duma, jó sok zene, Tamással, Ray, Jonas Blue, Mystic, no meg Pulmax, Martin Miller és Take Off and Fly. A kollaba Headlights indul. Rádiózz velem!

Ray és a Where Is My Ass Band az idei durranás a hölgytől csak slágerek közrepítettem. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és tessék kapaszkodni, bulvár csokorral. De hát ezt ugye már megszoktátok, benne pedig Crystal Waters, a 90-es évek house királynője, ugyanis történelmet ír, hogy miért is. Na megtudjátok a következő fél órában. Holnap délelőtt mit csináltok? Van kedvetek egy tűzoltó gyereknaphoz? Dorogon? Igen, mondom rövidesen a részleteket, úgyhogy nagyon füleljetek, addig Janelle Monáe, Fastboy Ralph, no meg Mehringer, csak slágerek közt itt.

hatalmas kedvenc 2018-ból, Jeanne Monnet és a Make Me Feel. Nos, ha valamire lehet jól táncolni, akkor erre mindenképpen. Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, rövidesen pedig, hát persze, hogy a bulvár csokorral benne, Crystal Waters. No de, előtte reggelnék mindenképpen egy holnapi programról, ahol mi is ott leszünk Bálint Lackó kollégámmal. A helyszín dorog, a Richter esztergomi úti parkolója, a program pedig nem más, mint a Richter tűzoltó gyereknap. Idézem a hivatalos megfogalmazást, a Richter dorogi gyárának tűzoltósága interaktív gyereknapra várja az óvodásokat, iskolásokat és a hozzátartozóikat. Megmondom, kerekperec, én szerintem nem csak a gyerekek örülnek annak, hogyha kipróbálhatnak egy tűzoltóautót, vagy egy mentőautót, vagy éppen tüzet oldhatnak, azért az is egy izgi dolog lehet. Emlékszem amúgy a tavalyi programra, ott is tök jó dolgok voltak, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezték. No, a program 9 és déli 12 között érkezik, tehát holnap. A helyszín, mondom még egyszer, dorog, esztergomi úti parkolója a Richternek. Mi Lackóval tuti, hogy ott leszünk. Gyertek ti is! No és gyertek Crystal Waters pletykát hallgatni, hozom nem sokára, addig a Michael Sugar Wyakon Dios-szal, Chris Cross Amsterdam muzsika is lesz, Felix Young Cascada-val, Regal pedig itt.

Folytatjátok csak slágerekkel, hamarosan pedig jönnek a hírek és az információk, amelyek természetesen egyet jelentenek azzal, hogy ezen hírek után mi is folytatjuk, hiszen még csak 3 óra lesz. Egyébként, akit hallhatok, majd Kitti lesz, de addig is zenélünk még bőségesen. Például a Bagosi Brothers Company-val, forog a

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik Teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
6: Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
4: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Tordai Attila lesz az UVS főigazgatója. Idén 5 fürdő csatlakozott a Súlya Strandon akcióhoz. Borbély Balázs távozik az Etótól, a Ferencvárosnál folytatja. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Tordai Attilát a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán pénteken azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat átadás átvétele a mai napon elindult. A főigazgatói feladatok ellátására Tordai Attilát a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte. Az UVS korábbi főigazgatója Bajerné Matusovics Andrea a múlt héten lemondott a tisztségről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Súlya Strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diákbelépő árából. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Súlya Strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki, a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, diátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren. És végül sport, a labdarúgó NB1-et megnyerő Eto FC a hivatalos oldalán közölte, hogy Borbély Balázs vezetőedző a Ferencvárosnál folytatja edzői pályafutását. Az Eto megerősítette a Nemzeti Sport 2 nappal ezelőtti hírét, melyben jelezték, hogy a szakembernek szerepel egy kivásárlási opció a szerződésében, és a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás szívesen látná a szakembert a Fradi kispadján, a lemondott Robbie Kane utódjaként. Akkor azonban még nem érkezett hivatalos megkeresés az Etohoz azzal kapcsolatban, hogy a szakember élni kívánna a szerződésben szereplő lelépési lehetőséggel. Ez a helyzet azóta változott, ezt jelentette be pénteken a klub.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, 25 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is várható.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Forrás Rádióban. A második órában is a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, hogy ebben az órában is foglalkozunk a közlekedéssel, és persze sok-sok ezen kívül is érdekes információval. És hogy mivel kezdünk? Hát szerintem jól ismeritek Taylor Swiftet. Itt van az Opala!

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na és akkor itt van a vonatok mágusa a Panna. Most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi, azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggelt, Buenos Morgan! A 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali. Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mi ez?
2: A fizetési időhatár, az van egy olyan...
1: Hogy fizetnek vissza jegyedből?
2: Igen, hogy a felét visszatérítik, ez a nem is tudom, írd meg Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán
1: azt írt, hogy
2: vonatozom.
1: Dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza, tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
2: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította a már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
1: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénz, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó, maradjon az embereknél.
2: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
1: Melyír is. Aha.
2: Na, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
1: Én, 20 perc.
2: Én 20 perc akkor, na. Tehát azért korrekt.
1: Jó, de most mennyi egy-egy, kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
2: Hát attól függ, hogy mennyit mész el. Látod? Tehát figyelj, okosság,
1: nem, fejemben nem, nem vitatkozom, egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
2: Jó, akkor
1: simán. Működik. Akkor simán. Működik, dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
2: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
1: Én az egészet.
2: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt mondja, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot.
1: Rossz a számítás.
2: Az tök jó, nem, minden nap késsél egy órát, az havonta nekem már egy egész jó gázsi lesz.
1: Értem,
2: így pluszba.
1: Nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is egy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha két órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
2: De én jobban matekozom, mint a Máv.
1: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethetők, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogyha én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
2: Ez egyébként
1: az lenne a jó deal, nem?
2: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
1: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
2: Teljesen, abszolút.
1: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-es autópálya információi érkeznek. Na most az van, kérem szépen, hogy jelen pillanatban is azt érzékelhetjük, hogy tolódik a sáv Tatabánya irányába, már Nagy Igmántól kezdődően, és hát nyilván ez Budapestig így van, a kamionos sáv elsősorban, ami feltorlódott, és ezt érezhetitek. Ha és amennyiben plusz közlekedési infótok van, mert hogy ezen kívül egyébként semmi esemény nincsen, akkor nyugodtan elküldhetitek azt nekünk, mi pedig nagyon szépen köszönjük. 0620 978 978 baleset mentes jó utat.

információk és érdekességek, ezek várnak rátok a délutáni csúcsban. Mindig hamarosan pedig a hírekhez közeledünk, hiszen mindjárt az óra vége is megjön, és persze Kitti is elérkezik hozzátok ezekkel az infokkal. Addig is rengeteg muzsikánk van még zenélni, többek közt példának okáért az imént hallott Szakács Gergő dal után egy másik kedvenc érkezik, ezúttal Mike Candizzel, ez a One Night in Ibiza.

0: Itt az óra vége, de nem futunk el véle, hanem Kitty jön, és aztán innen folytatjuk Noel Hellerrel és a Szelfridóval. Mindjárt forog az Elele!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszériajavítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4:03 múlva köszöntöm Önöket. Az új kormány visszatér a NATO szövetségéhez. Richter gyereknap lesz Dorogon. Földrengés rázta meg a dél-boszniai Trebinje térségét. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A honvédelmi miniszter arról biztosította a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon, hogy Magyarország új kormánya vissza fog térni a szövetséghez. Ruszin Szendi Romulusz a közösségi oldalán pénteken közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok arról tájékoztatta őt, minden segítséget meg tud adni ahhoz, hogy a magyar haderő fejlesztése tovább folytatódjon. A tárgyaló felek megállapították, hogy a politikai surlódások ellenére a katonai együttműködésben nincsen törés. Hangsúlyozta, hogy büszkék lehetünk a magyar katonákra, valamint a magyar és az amerikai katonák együttműködéseire, például a szövetség misszióiban, továbbá a hazai gyakorlatokon. 3,8-es erősségű földrengés rázta meg pénteken Bosznia-Hercegovina legdélebbi városa, Trebinje térségét, a földmozgást pedig Horvátország és Montenegro egyes részein is érezni lehetett. Az Európai Földközi Tengeri Szeizmológiai Központ adatai szerint a rengés helyi idő szerint nem sokkal éjfél után következett be, mintegy 10 kilométeres mélységben. A hatóságok nem jelentettek személyi sérüléseket vagy jelentősebb anyagi károkat. Ma rendezik meg Komáromban a Szőnyi Gyerkőc napot, űrkalandot a Petőfi Sándor művelődési házban. 5:30 és este 7:30 között többek között űrhajós kiképző, játszótér, űrlabirintus, ügyességi kalandpróba, galaxis játszóház lesz, valamint ma 18 órakor színpadra lép az Alma zenekar is. A program ingyenes. Május 30-án, vagyis holnapi már 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9-től délig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekintik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársainak közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor.
0: Időjárás.
1: Terült vagy gyengén fátyol felhős, száraz időre van kilátás, a szél helyenként megérénkül, 25 fok körül mérünk, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Holnap délelőtt még csak elvétve cseperekhet az eső, majd délutántól záporok, zivatarok várhatók, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében, 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel, amelyet most már a második fél időben is szerintem abszolút képesek vagyunk folytatni, ugye? Ti is készen álltok? A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, amelyek közül az iméntiekben is hallhattatok már párat, viszont most Noel Holler és a Sunfrido közösen érkezik. Ez az LLL.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A fiad kóstolt már sörhabot, vagy bármilyen szinten engedted, hogy bele nyaljon?
2: Kóstolt sört.
1: És ízlett neki, vagy undorodott tőle?
2: Hát annyira nem rajong érte szerintem. Nem kólát azt szereti.
1: Hány évesen iszza meg egy gyerek az első sörét? Te emlékszel a sajátodra? Én ebben nagyon rossz voltam, szerintem én bőven 18 után.
2: Á, nem, hát én előtte.
1: Előtte? De én megvan? Előtte. Az meg vagy hol, vagy hogy? Nekem ezek már nincsenek, annyira elfelejtettem.
2: Nem, azt, hogy nem, fogalmam nincs. De hát figyelj, azért a mai fiatalokhoz képest mi is később kezdtük a bulizást, mert szerintem mi olyan 16 éves korunk után, tehát kb. annyi 16 éves kortól kezdtünk bulizgatni szerintem. Hát a maiak gyanítom, hogy már ilyen 14 éves kortól nyomják.
1: Teljesen elhatárolódunk, tehát nyilván csak nekem most az van, hogy én viszont ilyen 11-12 évesen rúgtam be először, de ez véletlen volt.
2: Na ezt
1: most muszáj elmesélnem, igen. Nyaraltunk a Balatonon, és edepapa, ezért nagypapám, azt csinálta mindig, és ezt tökre szerettük, hogy akkor még nem voltak ilyen üveges iced tea, és ő mindig csinált nekünk iced tea-t, ami gyakorlatilag tea volt beleöntve egy ásványvizes üvegbe, lehűtve, nem cukrozva, nem ilyen édesítőszerezve, tehát úgy viszonylag úgy egészséges volt, a korabeli zéró tea volt ez. És a Balatonon voltunk, és tisztán megvan, hogy rohadt szomjas voltam, és mentem be a kis hűtőhöz a szocálláson, és kivettem a teát a hűtőből, és egy ilyen rohadt nagyot kortyoltam belőle, de tényleg egy bődületesen nagyot, és bor volt benne. És én teljesen megzakkantam utána, tehát nem az volt, hogy
2: de ízlett?
1: Nagyon nem, de érezted a torkodon, hogy milyen élmény volt ez akkor nekem.
2: Igen.
1: Tudod, mi volt a kérdésem? Az első kérdésem? Hogy anya, nekem akkor most hányat sejtem pusztult el? Tehát, hogy én ilyen gyerek voltam.
2: Atya úristen! És akkor mondta, hogy az összes kisfiam.
1: Az összes ennyi, nem volt sok, azt most kiírtuk.
0: Buenos morgen, mindegy.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon Esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more. Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Vendettával és Bibidek Szával, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig természetesen a nagy kedvencek is felcsendülnek. Közlekedési infóink is vannak egyébként, mert folyamatosan figyeljük azt, hogy mi újság van a vételkörzetünk útjain, és jelen pillanatban azt tudom nektek mondani, hogy a nagy torlódáson kívül Budapest irányába mást nem igazán lehet tapasztalni, úgyhogy még mindig csak óvatosan Budapest irányába, akár főúton, akár autópályán teszitek meg az arra irányuló utatokat. A 0620 9789-re pedig elküldhetitek ezeket az infókat. A következőkben pedig Chloe Kisha van itt, van a Why the Age.

neked csak slágerekkel. És természetesen ezen slágerek között felcsendül például Dash és Young Fly közöse is. Ez a Chocomami, ami egyébként, hogyha nem ismernétek, 2024 egyik nagy slágere volt. Hamarosan pedig jön

0: Ezt az órát pedig ezzel a dallal zártuk, ez volt a Mama, a Clean Bandit-tel és Ellie Goulding-gal, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, ahol természetesen jön Kitty a hírekkel, utána pedig hozom nektek Moziman és Trips közösét, mindjárt pörög a Halo.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. Iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. Iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom. Határtalanul jó.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, jelentősen több gép érkezik a reptérre. Orbán Gábort választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének új elnökévé. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről megállapodtak, ami lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. Kijelentette, hazaviszik ezeket a pénzeket az ország újjáépítésére, a gazdasága, a közszolgáltatások beindítására, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökévé, közölte a Richter pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyar képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széles körű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A forgalom növekedés már pénteken is érzékelhető az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Majdnem 750 gépmozgás várható, ami több mint 71 ezer utast jelent, ez nagymértékben meghaladja az átlagos pénteki, mintegy 450 gépmozgást, közölte a Budapest Airport ZRT az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy az UEFA Bajnokok Ligája döntő a szurkolók és a csapatok mellett a fogadóváros életében is kiemelt jelentőségű esemény, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér számára pedig nem mindennapi kihívást jelent. Vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre, a gépmozgások száma közel duplájára nő, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik május 29-e és 31-e között. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében rendeznek Városi Gyereknapot május 31-én vasárnap 10 és 17 óra között a Malomkertben és az Eszterházi nyári lakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című báb előadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes.
0: Időjárás.
1: Terült vagy gyengén fátyol felhős száraz időre van kilátás, a szél helyenként megérénkül, 25 fok körül mérünk, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Holnap délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső, majd délutántól záporok, zivatarok várhatók, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében, 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az információkat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcs, a mikrofonnál még mindig Bálint Lászlót halljátok. Természetesen jönnek az érdekességek, jönnek még emellett a közlekedési információk is, és hogy nem, csak slágerekkel találkoztatok ebben az órában is. Mozimennel és Tripszel indítunk, forog már is a Hello!

0: Panasz Morgenelőző adásaiban most egy olyan pillanattal próbálunk felidézni egy kisebb fajta múltat, ami egyébként múlt héten történt, amikor a magyar rendőrség munkatársai nálunk jártak, és bizony, hát mi is okosodtunk egy-két dologgal, hogy mi kell, na ebből most egy apró részletet kaphattok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ezt az órát vártuk mindahányan, én már egyébként hetek óta. Nem csak Andi és I.S. Roland van itt a stúdióban, hanem eljött hozzánk Racsné Galambos Gréta, rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, és Tóth Anikó, rendőrszázados sajtóreferens. Sziasztok, üdv nálunk a reggeli műsorunkban.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönjük szépen a meghívást.
4: Sziasztok, jó reggelt. Végre női többség van itt nálunk. Azt kell mondjam, hogy végre elérkezett ez a pillanat.
2: És gondoltad, hogy a rendőrség fog ebben minket kisegíteni?
4: Hát figyelj, igazából bárki segít ki, ez egy jó dolog.
2: Teljesen jó. Mert hogy felmerült bennem egy ötlet. Amikor láttam azt, hogy mennyire durva annak az aránya, hogy ittasan vezetnek, akár itt a környéken is, de úgy általában Magyarországon, elborzadtam, és arra gondoltam, hogy ne csak bemondjuk a hírekben mindig azt, hogy mennyire fontos, hogy vezetés előtt ne fogyasszunk alkoholt, hanem egy kicsit szembesítsük az embereket azzal, hogy milyen hatásai lehetnek akár a vezetésre, akár így az ember működésére, úgyhogy egy interaktív teszt, egy kísérlet az, ami majd következik, de mielőtt belevágunk, annyit azért mondjatok el, hogy attól, hogy ti most itt vagytok, vannak rendőrök az utakon is, tehát, hogy aki minket hallgat, az ne nyugodjon meg, hanem menjen szabályosan, ugye?
3: Igen, ez így van, ugye ellenőrzéstől függetlenül ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a szabályok betartása az azért van, hogy aki autóba ül, kerékpárra vagy gyalogosan közlekedik, épségben elérje az úti célját. Egyébként ittasság ellenőrzésre a vármegye bármely pontján bármikor számíthatnak a közlekedők, rendszeresen tartanak a kollégáink ilyen jellegű ellenőrzéseket.
4: Ugye azt nagyon sokszor elmondjátok, meg már tényleg évek óta, hogy a relatív gyorshajtás az egy állandóan fennálló probléma. Az ittas vezetés az milyen gyakori, gondolom azért vezettek erről statisztikákat, tehát hogy ez mekkora jelentőségű probléma?
3: Jelen van a vármegyében, országos szinten is egyébként, de itt is azt tapasztaljuk helyben, hogy a sok figyelemfelhívás ellenére még mindig van, aki ittasan ül volán mögé. A személyisérüléses baleseteket néztük meg a tavalyi évre vonatkozóan, az 5%-ukat olyan sofőr okozta, aki ittasan vezetett, és egy kicsit puskázok, hogy a tavalyi évben 578 esetben szűrtek ki ittas járművezetőt a kollégáink.
2: Mit értünk az alatt, hogy ittas? Tehát, hogy itt ez az a kategória, aki mondjuk az előző nap bulizott, és nem aludt eleget, és ilyen enyhén, vagy az a fajta, aki az ebédhez megiszik egy pohár sört, vagy az a fajta, aki kiszáll a kocsiból, nem tud járni, és azt mondja, hogy csak egy konyak medgyet evett.
5: Itt ugye nem lehet külön venni ezt a két dolgot. Azt tudni kell, hogy ugye a kinti szondánk, amit ugye a kollégáink használnak, az egy ilyen tájékoztató jellegű értéket mutat. Tehát ez nem egy hiteles szonda, az alapján nyilván az ittas vezetőt a rendőrkapitányságra előállítják, ahol van egy hiteles szonda, amit meg kell fújni, egyébként kétszer kell megfújni, és az alapján mérlegel, vagy hát dönt a rendőrség, hogy milyen szankciót szab ki. Tehát van közigazgatási bírság, ami ugye 0,25 mg per liter értékig mér, tehát hogy az a közigazgatási bírság, és a fölötti érték már bűncselekmény.
2: Jó, a friss hallgatók kedvéért mondom, hogy én ma már 6 előtt megittam egy sört, pont a teszt miatt, meg hát egyébként ilyenek ezek a csütörtökök, nem?
4: A péntekenek már jönnek a rakéták.
2: Péntek az nagyon durva. Jó, akkor ezek szerint hülyeség az, hogy ilyen applikációkba bepötyögni, mert hogy nem lesz pontos az eredmény, mert vannak ezek az applikációk, hogy beírod, hogy én ezt ittam, ennyi kiló vagyok, és akkor kidobja, hogy tök, vezethetsz.
5: Nem. Tehát, hogy abszolút nem irányadó ez az applikáció. Aha. Tehát, hogy nyilván, tehát magam megnyugtatásaképpen beleírhatom, de nem fog sokat érni. Tehát annyira ember függő, hogy felesleges ezzel.
1: Buenos Morgen! Minden hétköznap

0: kell.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez továbbra is a Forrás Rádió, még mindig csak slágerekkel, na jó, közlekedési információkkal is azért bőven igyekszünk szolgálni benneteket, és hát a helyzet az, hogy Tatabányától megint csak erős a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon főképpen a kamionos sáv az, ami foglalt, emiatt a közbenső településekre ajánlatos az egyes főút igénybevétele, illetve, ahogy látom, azért a terelt sáv az viszonylag békésen halad, jelenleg tehát így tudtok Budapestre haladni. Plusz információ forrozó kamionosok számára, hogy holnap extra kamionstop lesz, tehát a szokásos szombat 10-től vasárnap 10-ig, tehát 22-22-ig tartó időszakon kívül még holnap hajnal 5-től délután 5-ig is kamionstop lesz az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, valószínűleg azért, mert számítanak arra, hogy óriási forgalom lesz majd Budapest irányába az M1-es autópályán keresztül. A lényeg, hogy csak óvatosan, és ha bármit láttok, akkor a 0620 978 985-re megírhatjátok azt nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Ami a folytatást illeti, egy újabb kiváló dallal megyünk tovább, ezúttal Kylie Minogue-gal. Itt van a Padam Padam!

Forrás Rádió, mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig most már a búcsú ideje is felcsendül, hiszen mára én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön viszont holnap, ismételtem majd a tempomat, és már előbb is találkozhatunk, mert lesz majd egy kitelepülésünk Dorogról a holnapi nap folyamán, majd ismételtem velem, és Zimmerer Tamással is találkozhatok egyébként ott a helyszínen, úgyhogy majd beszélünk még erről is, holnap Dorogontali, aztán 12 órától pedig tempomat. Ezt kívánok nektek, jó szórakozást, illetve Zimmerer Tamáshoz, akit már említettem nektek, hiszen 2 órában charter, aztán pedig ESB, a péntek esti buli hangulat felelős, a Light Sessionben érkezik majd 20-22 óráig. Jó szórakozást, további kellemes rádiózást, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvíz korlátozások Tatabányán. Debrecenben elvégezték az 1000. katéteres aorta billentyű beültetést. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Az ellenőrzésnek az is a célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának strukturális szívprogramja. A szakemberek elvégezték az 1000. katéteres aorta billentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t. Közleményükben azt írták, a Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvíz korlátozások Tatabányán, a karbantartás ideje alatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának tájékoztatása szerint környen 45-65 év közötti korosztályába tartozó azon hölgy lakosai, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammográfián, júniusban szűrővizsgálatra invitáló levelet kapnak a Szent Borbála Kórház mammográfia szakrendeléstől, mint szűrőközponttól. A meghívó névre szólóan érkezik, a vizsgálatokat június 1-től végzik a szűrőállomással egyeztetett időpontban Tatabányán a Szent Borbála Kórházban, olvasható környékösség honlapján.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka áttetsző szakadozott fátyol felhőzet sodródhat a nyugati és a középső országrész fölé. Szombaton gomoly felhőzet zavarhatja meg a napsütést, a déli órákban elszórtan már lehet zápor, majd a délután második felében és az esti időszakban továbbra is csak elszórtan, de hevesebb záporok, zivatargócok is előfordulhatnak. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek, valamint a Visszatek rovat, és Bimi Rexa, valamint Fate lesz a 20. helyen. Itt jön a New Religion, én Zimmerer Tamás vagyok.

20. helyen Bimbi Rexha és persze a Faithless Collab New Religion. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és nem felejtjétek, ma is jövök visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órám a Sarah McLeod és a He Does Love You. Fú, de jó lesz, én már nagyon várom. Sőt, várom ESB-t is, őt kapjátok ma a Live Session 2 órájában 8 és 10 óra között. Előtte pedig Calvin Harris, aki hivatalosan is elhozta nekünk a nyarat. Köszönjük szépen, és persze Hello Walkerről is találkozol, az elektronikus zene rejtélyes zseniével. Addig pedig legjobbjaink a BSV-s nagy bogi újdonság, no meg Bibi Rexha és David Guetta. A One in a Million érkezik ugyanis most a 19. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes idő.

David Vett, a Teddy Sims és Tom Sendája, közös a Gong Gong Gong volt a tiédek a tavalyi évből. Péntek klubok legjobbja itt a charterben, köszönöm, hogy itt vagy. Mivel robogunk? Az egykori Alice DJ dallal, a Bad Off Alone-nal, no de kinek a tolmácsolásában? Alan Walker-ében, igen, a nemzetközi elektronikus zene rejtélyes zseniéről beszélek. Nemrég jelentette meg 6. stúdióalbumát, ami a World of Walker Season 1 címet kapta. Ez nem egy sima lemez, ez egy komplett science fiction történet, olyan dalok tarolják le épp a

A rajongók pedig teljesen megörülnek a futurisztikus látványért és a drónos történet mesélésért. Fú, hát erre rá kell keresnem. Ez valahogy eddig nekem kimaradt az életemből. Na de most kukkolok, jó? Aztán majd jövök. Addig

Mark és Jens Glean a Summer's Back-kel a 14. helyen a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz, telted egészen 8 óráig, ma a Dance Chart van a porondom. No és Calvin Harris pár hete május 8-án debütált a streaming platformokon az új zenei szenzáció. Összeállt ugyanis az ír énekes DJ Jennyvel, Jazzyvel, és leadották a Satisfy című zongorás house tracket. No és a napokban robbant a hír a sport és bulvár világban, miszerint a skót lemezlovas a Forma 1-et is beveszi, hivatalossá vált, ugyanis hogy Calvin Harris és a popdíva Katy Perry lesznek a kiemelt sztár fellépői a jubileumi 10. alkalommal megrendezésre kerülő azerbajdzsáni nagydíj gigakoncertjének Bakuban. No, ezt csak infóként dobtam. Ő jön Clementine Douglas mellette. A Blessing érkezik a 13.

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Időjárás.
1: Késő este éjszaka áttetsző szakadozott fátyol felhőzet sodródhat a nyugati és a középső országrész fölé. Szombaton gomoly felhőzet zavarhatja meg a napsütést, a déli órákban elszórtan már lehet zápor, majd a délután második felében és az esti időszakban továbbra is csak elszórtan, de hevesebb záporok, zivatargócok is előfordulhatnak. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Kívánok mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert péntek lévén. Na jó, hogy a Dance Chart alapon London, és persze itt a visszatek rovat is mindjárt. Sarah McLeod és a He Does Love You érkezik. Ma meg érkezik ESB is, a Light Session 2 óráját ma tutkóra tőle kapjátok. Na, addig legjobbjaink Dash és Young Fly, elsőként pedig a Hurts és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Ez ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Tiesto és Szalki Szerén a Tantalizing repült felétek. Péntek klubok legjobbjai egészen 8 óráig. 5 éve van a listán ez a dal, ami most érkezik. Szerintem fizettek érte, azt tuti. ATV Topic és E7S.

Helyen az ATV Topic és E7S közös Your Love a chartert hallgatod. Ez a klubok legjobbjait felvonultató lista Accenttel, Sarah-val és Misha Millerrel. Itt a Don't Leave az ötödik.

A negyedik helyen Adam Port és a Move. Te a Forrás Rádiót, benne a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Gondolom megszoktad már, és tudod, hogy utána mindig mix műsor érkezik, az pedig nem más, mint a Light Session. Menetrendje következő, hétfőn DJ Bóli, aztán DJ Yellow, Spider Ghost, DJ Major Gabe, majd pedig a mai napon pénteken ESB lesz itt veletek. Vasárnapra is van Light Sessionünk, igen, BRK-hoz 2 órát, utána pedig a Launch Sessionben Norbert van Dillel találkoztok, szombaton pedig, ha jó, hogy a Saturday Live Sessionnel, DJ Hubik műsorvezetésével érkeznek majd a DJ-k, de hogy kik is, ezt a közösségi oldalainkon mindig megtaláljátok. Robin Schulz az tuti, ő a Sugar Radio Show-val jelentkezik mindig 11 és éjfél között. Na ennyi volt a menetrend, már ami a mix műsorainkat illeti. Cyrillel robogunk, a harmadik ugyanis a Dance Charton.

0: Youngfly és Azalia közöse, ez volt a Pannonia, én pedig megköszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmet, 6 és 8 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a Dance Charttal hallottad, legközelebb hétfőn jövök ezzel a programmal, akkor majd az európai kedvencek érkeznek. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek, apropó Light Session, a mai estén ESB lesz itt veletek, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, héttől pedig indul majd a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren. Kihirdették az esztergomi rajzpályázat nyerteseit. A Vértes Agorája és környéke ad otthont idén is a Tatabányai Gyermeknapnak. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. május 29-én, pénteken este 8 órakor. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren. A legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár torony épületének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése is jelentősen megváltozik majd. Esztergom kevésbé ismert, ám annál lenyűgözőbb kulturális és építészeti értékei elevenedtek meg azon a kreatív rajz pályázaton, amelyet még 2026. februárjában hirdetett meg Esztergom megyei jogú város önkormányzata diákok és felnőttek számára. A szabadon választott technikával készült alkotások hűen bizonyították, a helyiek szemében és szívében számtalan rejtett kincs rejtőzik, írja a város honlapja. Mint az esztergom.hu beszámolójában olvasható, a több hónapos alkotó munka május 21-én délután 16 óra 30 perckor ért a csúcspontjára, amikor a Városháza impozáns Szent István dísztermében ünnepélyes keretek között kihirdették a verseny eredményeit. A beérkezett színvonalas pályaműveket szakavatott, neves tagokból álló zsűri bírálta el. A bíráló bizottságban helyet foglalt Brassai Gabriella festőművész, Szakálos Éva művészettörténész, Berek Eleonóra főosztályvezető, Bihari Judit főépítészi munkatárs, Baranya Bence, az Alter Egom elnöke, Temesi Attila képzőművész és dr. Zsemberi Ákos főépítész. A moderátori köszöntő után Hernádi Ádám polgármester lépett a mikrofonhoz. Ünnepi beszédében méltatta a pályázók kreativitását, elkötelezettségét és azt a különleges látásmódot, amellyel bemutatták szeretett városunk rejtett zugait, épített örökségét. A nyertesek rendkívül értékes ajándékcsomagokkal gazdagodtak, közölte Esztergom a honlapján. A Vértes Agórája és környéke ad otthont idén is a Tatabányai Gyereknapnak 31-én 10 órától, ahol számos programmal készültek, mondta el Szilágyi Bihari Petra, a Vértes Agórája nemzetközi kapcsolatok és közösségfejlesztő munkatársa.
2: Legendák földjén gyereknapot tartunk idén a Vértes Agórája és környékén, ahol nagyon színes programokkal várjuk a gyerekeket, egyrészt színpadi programokkal, másrészt egész napos aktivitással. Kedveskedünk a gyerekeknek és, ahogy mondtad, a felnőtteknek is egyaránt. Alapvetően a téma ez a kis mitológia, illetve egy kicsit a kultúrák felé mozdultunk el idén. Nagy hangsúlyt fektetünk idén a kínai kultúrára, de lesz kelta is, azért a magyar hagyományőrzésnek nem fordítunk hátat, hiszen azzal is kedveskedünk mindenkinek, illetve minden ilyen misztikum, mint például a vikingek világa szerepelni fog a gyereknap során. A színpadi programoknál próbálkoztunk egy kicsit ebbe az irányba is haladni. Lesz egy Varó Dániel művéből készült előadás, ami inkább a viking világ felé fog tekinteni. Ez kezdődik 10:30-kor majd. Ezután egy kicsit átvándorolunk a cirkuszos világba, hogy azért kicsit a bolondozás is meglegyen. A Galla színpadnak a növendékei fognak fellépni a cirkuszos fiúk előadás, majd visszatérünk Kínába, ugyanis egy autentikus oroszlántáncot fogunk látni, ami egy nagyon látványos produkció, és mi is nagyon várjuk, hogy láthassuk végre a délutáni órákban. Ezután megmozgatunk egy kicsit mindenkit egy kis írtáncházzal, mert mert azért mégiscsak izgalmas az írstep világába beletekinteni, majd egy kis hőspróbát is tartunk a gyerekeknek, hogy megnézzük, ki milyen hős tudna lenni ebben a rejtélyes, misztikus világban, és a napot Bíró Eszternek az előadásával fogjuk lezárni, aki szintén ebben a kulturális mozgásban fog előadást tartani, Előttem van Észak című produkciójával. Nagyon sok partner csatlakozott hozzánk, többek között a Magyar-Kínai Baráti Társaság, aki rengeteg kínai aktivitást fog hozni, lesz névfestés, ami szerintem önmagában egy izgalmas dolog, de beletekinthetünk a kínai kulturális világba is. A másik ilyen izgalmas partnerünk az a Skandináv Ház lesz, akik szintén ilyen viking világából hoznak egy viking tábort, hoznak kézműves foglalkozásokat, de nagyon sok más izgalommal is készülnek a gyerekeknek, és ha érdekli a felnőtteket, akkor ők nekik is. Az ómagyar hagyományőrzők jönnek hozzánk a magyar világgal, hoznak magukkal egy jó nagy jurtát, amit belül is be fognak lakni játékokkal, de előtte is lesz rengeteg sok játék és kipróbálható eszköz, illetve ami még talán kuriózum, hogy a múzeum is csatlakozott hozzánk. Egyrészt lesz egy senkiállításuk, ami aznap ingyenesen megtekinthető, de régészeti foglalkozással várja a gyerekeket az egész múzeum beltere, úgyhogy rengeteg mindennel készülünk, de a mi csapatunk sem tétlenkedik, egyiptomi, görög és kincskereső játékkal is készülünk mindenkinek.
1: Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zenés művészeti délutánt. Az érdeklődőket május 30-án szombaton 16 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dotis Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, a Sohasem zenekar, a Steamrog Tatai Ír zenekar, Körösi Gábor handpan művész és a Talentum szakgimnázium grafikus tanulói, valamint a Tata című kiállítások. És végül sport. Május 23-án szombaton Apple-ön zárult a kistelepülések tornája északi csoportja, ahol a Tokod üveggyári sportklub játékosai átvehették a győztesnek járó aranyérmeket és a trófeát. Az ősztől tavaszig tartó bajnokságba ezúttal 5 csapat nevezett be, a Tű SC mellett Dág, Apple, Kesztölc és Magyarós Bánya települések mérkőztek meg egymással. A díjátadón Kéner László, az MLS területi igazgatója, és Tóth Attila, a versenybizottság elnöke adta át az elismeréseket a csapatoknak. A bajnokság második helyén a Dág végzett, a bronzérmes csapat az utolsó forduló házigazdája, az Apple lett. Magyarós Bánya negyedik, Kesztölc az 5. helyen zárt. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítés.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!

0: szó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.